90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: 3600 milliárdból indul vasútfejlesztés. Elkapták a ferencvárosi dílert. Úszó EB lesz magyar reménységekkel. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Már megjelent az erről szóló kormányhatározat, közölte Vitézi Dávid miniszter. A 10 éves program révén csak nem 3600 milliárd forintból újulna meg a hazai kötött pályás közlekedés. Korszerűsítenék egyebek mellett a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mize-Kecskemét vonalat, a Miskolci és Szegedi fővonalat, valamint a HÉV hálózatot. A beruházás keretében HÉV és Intercity járműveket szereznek be és megszépítik az állomásokat. Őrizetbe vették az általános iskola mellett tiltott szert árusító dílert. A ferencvárosi rendőrök egy 31 éves férfit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítanak, 4 vásárlója ellen pedig drogbirtoklása miatt indult eljárás. Az egyenruhások lakossági bejelentések alapján visszatérően ellenőriztek több 9. kerületi ingatlant és azok környékét. Az üzért az Ernő utca közelében kapták el, állítólag kristályt értékesített. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai. Mondta rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
2: 4 témában készítettük el ezeket a seginanyagokat, amiből kiemelnék 2. Az egyik anyagunk az kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak. A másik anyagunk pedig annyiban hiánypótló, hogy olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést, ugyanis ezek a helyzetek nagyon-nagyon megterhelőek lehetnek.
1: Magyar sztárok sora úrik medencébe a ma kezdődő párizsi úszó Európa bajnokságon. A legnagyobb esélyesek között van Kós Hubert, aki 6 egyéni számban nevezett, és 100 valamint 200 méter háton is esélyes a legfényesebb éremre. Rajthoz áll Milák Kristóf is, akitől 100 és 200 méter pillangón várható kiemelkedő eredmény, majd Németh Nándor 100 gyorsan utasíthatja maga mögé a kontinens legjobbjait. Ma is nagyon meleg lesz, napos időnk van, legfeljebb kevés felhő lehet az égen, csapadék nem érkezik. 35 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Holnap is folytatódik a kánikula, csak északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton eredhet el az eső. Napközben egyre több felé megélénkül a légmozgás. Szerdán egy hidegfront érkezik, aminek a hatására átmenetileg mérséklődik a hőség. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülj mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megújulhat a kötött pályás közlekedés, rengetegen csatlakoztak az energiatakarékossághoz, elkezdődött az idei szüret. Jó reggelt kívánok, Demeter Dia vagyok a hírekkel. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Az ezzel kapcsolatos kormányhatározat ugyanis megjelent a Magyar Közlönyben, írta a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítanák meg a magyar kötött pályás közlekedést. Fejlesztenék például a Budapest-Veresegyházvác és a Budapest-Lajos-Mizsek-Kecskemét vasútvonalat, megújítanák a budapesti hévhálózatot, korszerűsítenék a Debrecen-Nyíregyháza vonalat. A tervek között szerepel a 3-as metró meghosszabbítása, a pesti és budai fonódó villamoshálózat fejlesztésének folytatása, új Intercity és hévszerelvények beszerzése is. Példanélküli volt az összefogás az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez, a magyarok 84%-a csatlakozott ehhez. Erről a gazdasági és energetikai miniszter beszélt közösségi oldalán. Kapitány István közölte, 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre cselekedett. Önként átszervezte termelését, elhalasztotta az energiaigényes munkafolyamatokat, ennek eredményeképpen pedig több mint 500 megawattal mérsékelte a fogyasztást a legkritikusabb időszakban. Elkezdődött a szüret a hazai borvidékeken. A rendkívüli hőség és a tartós aszály miatt azonban a megszokottnál lényegesen gyorsabb tempóban kell dolgozniuk a gazdáknak, tájékoztatta rádiunkat Frittmann János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
2: Sok mindent még úgy nem tudunk elmondani a mennyiségről és e minőségről. Az biztos, hogy az aszály megviseli az ültetvényeket, kevesebb szőlő, kevesebb lékinyerés, úgyhogy nem a legrózsásabb gazdasági helyzetben lesz az ágazat. Az, hogy milyen minőségű lesz a bor, azt még nem tudjuk. A pH-k egyelőre ezeknél a fajtáknál jó, össze fog megint tollódni a szület, egymásra érnek a fajták, ami hihetetlen megterhelés épi oldalról, energia oldalról és emberi oldalról. Akármilyen kis termés is van.
1: Összesen 5,5 milliárd forintos támogatást nyújt a kormány 3 magyarországi repülőtér idei működéséhez. Magyar Éva kormány szóvívő közölte, hogy a debreceni, a sármeléki és a pécs-pogányi légi kikötő részesül a segítségből. Az érintett repülőtereket működtető társaságok súlyos likviditási problémákkal küzdenek. A kormány tájékoztatása szerint az állami támogatás nélkül a cégek fizetésképtelenné válhatnának. A most megítélt forrás célja ezért a repülőterek működő képességének fenntartása és pénzügyi helyzetük stabilizálása. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Internet Hotline segélyszolgálata és a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta rádióknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
3: 4 témában készítettük el ezeket a segíranyagokat, amiből kiemelnék 2. Az egyik anyagunkat kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak. A gyermekek még kiszolgáltatottabbak, és talán még nagyobb segítségre van szükségük. A másik anyagunk pedig annyiban hiánypótló, hogy olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést, ugyanis ezek a helyzetek nagyon-nagyon megterhelőek lehetnek nem csak a gyermekek, hanem a szüleik számára is.
1: A kiadványokat az Internet Hotline weboldalán találják. Bőven akadt munkájuk a mentőknek júliusban. Több mint 116 ezer beteget láttak el, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az ország útjain. Az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán tette közzé az elmúlt havi adatokat. Eszerint vízbefulladással, hőgutával és hőkimerüléssel, valamint allergiás reakcióval és anafilaxiával kapcsolatos esetek tucatjaihoz riasztották őket. Emellett közúti baleseteknél is helytáltak. A mentők 186 sikeres újraélesztést végeztek júliusban. A 1830-as ügyeleti vonalon több mint 52 ezer hívást fogadtak. Egy Fonyódligeti bisztró friss pisztráng konzervje lett az év strandétele. A Balatoni Kör által 14. alkalommal szervezett versenyen szigorú szakmai követelményeket állítottak a versenyzők elé. A fogásokat egészséges regionális alapanyagokból kellett elkészíteni. A zsűri a kreativitást és a gyors tálalhatóságot is bírálta, ismertette rádiónkban Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke.
4: Az idén rekordot döntött a nevező ételek és a nevező helyek száma. Nagyon sok újdonság, illetve új szereplő is belépett, és ezeket is értékeltük, és kaptuk külön díjakat. A népvándorlás indul meg az előhirdetés után, és nagyon sokan meg akarják kóstolni az adott ételt, nem csak a nyertesét, hanem a különböző díjazottakét is. Ha ezt megkóstoljuk, akkor azt mondjuk, hogy hú, tehát ilyet is tud a Balaton. Nagyon jó dolog, egy jó útmutatás a vendégek részére, és a vendégek meg hálásak azért, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre az értékekre.
1: Veszélyben a kőrisfák. A kőrisrontó karcsú díszbogár két példányát még nyár elején fogták be a szakemberek Beregsurány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák. A korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta rádióknak Bogya Sándor, a Nébih növényegészségügyi osztályvezetője.
5: A kőrisrontó karcsú díszbogarat Magyarországon elsőként Beregsurányban azonosítottuk. A Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézetének, az ERTI-nek a csapdája fogta meg az állati károsító két kifejlett példányát még a nyár elején. Ezt követően intenzív felderítés indult, amelynek során a növényvédelmi szakemberek az érintett területen már tüneteket mutató kőrisfákat is találtak. A legfontosabb feladatunk most annak meghatározása, hogy mekkora terület érintett a fertőzéssel. Ehhez már több csapdát raktunk ki a területre, amelyeket rendszeresen ellenőrzünk, valamint megkezdtük a fő útvonalak mentén a távolabbi területek csapdázását is. A csapdák mellett a kőrisfák vizuális vizsgálata is nagyon fontos, keressük a bogárra jellemző tüneteket. Hogy melyek ezek a tünetek, milyen tünetekre kell figyelni. Sajnos kőrisfáink nincsenek jó állapotban az évek óta tartó csapadék szegény klíma mellett, egy Ázsiából származó kőrisfa betegség, a kőriskéregrák is sújtja, amelynek tünetei hasonlóak a kőrisrontó karcsú díszbogár tüneteihez. A kőrisrontó karcsú díszbogár fertőzésének tünetei kezdetben nehezen észlelhetők, mivel a lárvák a kéreg alatt fejlődnek. A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállító szöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések és lárvajáratok körüli felkuposodások is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. A koronaszáradása következtében a törzsön fattyúhajtások jelenhetnek meg. A kifejlett bogarak kirepülése után a fa kérgén jellegzetes, körülbelül gyufafejnagyságú D-alakú röpnyilások figyelhetők meg, amely a faj egyik fontos felismerési bélyegének számít. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztulhat.
1: 160 éves lett a Fővárosi Állat és Növénykert. Megnyitása kor a park volt a világ 30. ilyen intézménye. Akkor alapvetően az volt a feladata, hogy minél többféle állatot mutasson be a világ különböző tájairól. Sós Endre főigazgató a születésnapi ünnepségen hangsúlyozta, azóta a Budapesti Állatkert egy globális és lokális természetvédelmi központtá vált. A Fővárosi Állat és Növénykertet évente több mint 1 millióan látogatják meg. Ma is szinte zavartalan napsütés vár majd ránk, csupán az északnyugati ország részben lehetnek kisebb felhősödések, itt előfordulhatnak futó záporok, máshol csapadék nem várható. A legmelegebb órákban 33-37 fokot mutatnak majd a hőmérők, a kánikula még holnap is folytatódik, megközelítjük ismét a 40 fokot, az alföldi tájakon lesz majd a legmelegebb.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok augusztus 10-én, hétfőn, Isten éltesse a névnapos lőrinceket, és sok boldogságot kívánok a szülinaposoknak is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, ATV Let You Go, nem sokára az Enigma és a The Rasmus is jön, hívható SMS Viber, 20-as 55-55-155.
0: Best

0: Ezt a FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok az új hét első napján, augusztus 10. Lőrinc napja, Szent Lőrinc napja. A néphagyomás szerint a mai nap után már nem jó a dinnye. Úgyhogy ma még gyorsan együnk dinnyét, közben pedig hallgassuk a legjobb zenéket a 90-es és 2000-es évekből. The Rasmus in the Shadows, így megy tovább a hétfő reggel.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díj.

0: Jazz FM, a legjobb zenék a hét közepén, újabb száraz hideg front mérsékli majd 5-6 fokkal a levegőt, addig viszont ma és holnap még átléphetjük a 35 fokot. Részletes időjárás jelentés hamarosan, mindjárt 6:30, jó reggelt, Iblárokkal készülök a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: 3600 milliárdból indul vasútfejlesztés. Elkapták a ferencvárosi dílert. Úszó ebé lesz magyar reménységekkel. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Már megjelent az erről szóló kormányhatározat, közölte Vitézi Dávid miniszter. A 10 éves program révén csaknem 3600 milliárd forintból újulna meg a hazai kötött pályás közlekedés. Korszerűsítenék egyebek mellett a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mize-Kecskemét vonalat, a Miskolci és Szegedi fővonalat, valamint a HÉV hálózatot. A beruházás keretében HÉV és Intercity járműveket szereznek be, és megszépítik az állomásokat. Őrizetbe vették az általános iskola mellett tiltott szert árusító dílert. A ferencvárosi rendőrök egy 31 éves férfit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítanak, 4 vásárlója ellen pedig drogbirtoklása miatt indult eljárás. Az egyenruhások lakossági bejelentések alapján visszatérően ellenőriztek több 9. kerületi ingatlant és azok környékét. Az üzért az Ernő utca közelében kapták el, állítólag kristályt értékesített. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
2: 4 témában készítettük el ezeket a segíranyagokat, amiből kiemelnék 2. Az egyik anyagunkat kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak. A másik anyagunk pedig annyiban hiánypótló, hogy olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést, ugyanis ezek a helyzetek nagyon-nagyon megterhelőek lehetnek.
1: Magyar sztárok sora úrik medencébe a ma kezdődő párizsi úszó Európa bajnokságon. A legnagyobb esélyesek között van Kós Hubert, aki 6 egyéni számban nevezett, és 100 valamint 200 méter háton is esélyes a legfényesebb éremre. Rajthoz áll Milák Kristóf is, akitől 100 és 200 méter pillangón várható kiemelkedő eredmény, majd Németh Nándor 100 gyorsan utasíthatja maga mögé a kontinens legjobbjait. Ma is nagyon meleg lesz, napos időnk van. Legfeljebb kevés felhő lehet az égen, csapadék nem érkezik. 35 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Holnap is folytatódik a kánikula, csak északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton eredhet el az eső. Napközben egyre több felé megélénkül a légmozgás. Szerdán egy hidegfront érkezik, aminek a hatására átmenetileg mérséklődik a hőség. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között valószínű.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Rádió FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 10-én hétfőn. Forró idővel indul a hét, aztán szerdára száraz hidegfront mérsékli a nagy meleget. Ma és holnap újra többfelé meghaladjuk a 35 fokot, aztán a hét közepén 5-6 fokos felfrissülés érkezik. Talán ha nem lett volna a hőkupola, akkor azt mondanánk, hogy embertelen hőség lesz ma és holnap, de így viszont sokat szelidőlt a hőkupolához képest ez a 34-35 fok. Megy tovább a Deja Vu vonat a Deja Vu-vel. I can't stop a besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jöjjenek a legfrissebb hírek, 7 után pedig generációk találkoznak. New Level Empire, Groove House. És itt lesz DJ Tonka is. SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 125 g-os Camembert sajt 25% kedvezménnyel csak 309 forint. Mindig Aldi.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Augusztus 13-án csütörtökön a Pizzami 13. születésnapja alkalmából minden 13. játékos nyer. Gyere el üzleteinkbe és játsz! Feltételek a Pizzami.hu-n.
6: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
7: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
8: És bedobta!
9: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
8: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Dome-ban.
9: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBA Bank, MVM és MOL.
8: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Az éghajlatváltozás hangjai, azaz kabócák Budapesten és környékén? Igen. Alig néhány évtizede, még szinte kizárólag a tücskök ciripelése jellemezte a hazai tájat. Az ország északi felén élők számára a kabócák éneke inkább mediterrán nyaralások emlékét idézhette fel. Ezek a rovarok talán nem a legesztétikusabb teremtmények, ám zenélésük sokunkat tengerparti pihenések hangulatába repíthet. Bár a mediterrán térségben több tucat kabócafaj él, Magyarországon 5 faj fordul elő, közülük 2 a manna kabóca és az óriás énekes kabóca hímjei bocsátják ki a jellegzetes hangot. Tömeges előfordulásuk esetén ez a hangzás szinte fülsiketítővé válhat. A kabócák délről észak felé terjeszkedése egyértelműen az általános felmelegedés folyamatával van összefüggésben. Énekük intenzitása júliusban éri el a csúcsát.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
10: Hamarabb érkeznek az agrártámogatások. Korábban zárnak egyes posták. Jubilál az állatkert. A mikrofonnál Gál Ildikó. Minden korábbinál hamarabb kifizetik az agrártámogatások egy részét. Az utalások már pénteken elindulnak. 106 milliárd forintról van szó. Bóna Szabolcs miniszter szerint a gazdák a nekik járó összeg akár 3/4-ét is megkaphatják előre. Elsőként csak nem 2800 tejtermelőhöz érkezhet, összesen 14 milliárd forint. Augusztus végén az alaptámogatások kifizetése is megkezdődhet. A minisztérium az elsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábban érkező utalást. Holnapig tartja fenn az extrém hőség miatt bevezetett intézkedéseit a Magyar Posta. Ma és holnap a nem klimatizált hivatalok továbbra is bezárnak délben. Az érintett posták listáját megtalálják a társaság honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázispostájukra. Jubilál a fővárosi állat és növénykert. 160 éves lett a Városligeti Park, amely a világon a 30. ilyen intézményként alakult meg, és alapvető feladata az volt, hogy minél többféle állatot mutasson be. A hétvégi ünnepségen elhangzott, az állatkert nagyban meghatározta az állatvédelmi szakma történelmét is, például bekapcsolódott a magyar kutyafajták és az európai bölény megmentésébe, a huculló népszerűsítésébe, míg napjainkban itt született meg a világon először mesterséges megtermékenyítésből származó orszarvú is. Egy Fonyódligeti bisztró, friss pisztránk konzervje lett az év strandétele. A Balatoni Kör által 14. alkalommal szervezett megmérettetésen szigorú szakmai követelményeket állítottak a versenyzők elé. A fogásokat egészséges, regionális alapanyagokból kellett elkészíteni. A zsűri a kreativitást és a gyors tálalhatóságot is bírálta, ismertette rádiónkban Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke.
11: Az idén rekordot döntött a nevező ételek és a nevező helyek száma. Nagyon sok új újdonság, illetve új szereplő is belépett, és ezeket is értékeltük, és kaptak külön díjakat. Népándorlás indul meg az előhirdetés után, és nagyon sokan meg akarják kóstolni az adott ételt.
10: Napos időnk van. Legfeljebb kevés felhő lehet az égen, csapadék nem érkezik. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. 35 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Holnap is folytatódik a kánikula, csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton eredhet el az eső. Napközben egyre több felé megélénkül a légmozgás. Kora reggel már 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet. Délutánra 32 és 39 fok közé melegszik a levegő.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jó reggelt az év 222. napján, augusztus 10, Lőrinc napja, Szent Lőrinc napja. A néphagyomány szerint a mai nap után már nem jó a dinnye, úgyhogy gyorsan vegyünk dinnyét. Jók, sőt a legjobbak viszont a zenék, amelyekkel készültem a 90-es és 2000-es évekből. Zenél ebben az órában a Brand New Heavies, nem sokára Rúzsa Magdi énekel, most pedig az Outkast jön a The Way You Move-val.
0: Best FM.

0: FM a legjobb zenék. Jó reggelt, augusztus 10-én. Pontosan 40 éve a mai napon rendeztek először Forma 1-es futamot a Hungaroringen, illetve 1841-ben Sopronban kőeső esett a Magyar Kurír akkori híradása szerint. Sokan meteoritokra gyanakodtak, az igazság viszont az volt, hogy a talajban lévő apró köveket egy forgószél felkapta, felhordta a magasabb régiókba, majd amikor a vihar ereje lankadni kezdett, a kövek visszahullottak, záporoztak a talajra. További érdekességek augusztus 10-éről. Egy picit később addig szólnak a legjobb zenék, most Justin Timberlake-i a Can't Stop the Feeling a Best of.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.

0: Best FM, ha legjobb zenék a hét eleje, még 35-36 fokokat hoz, a hét közepén pedig egy újabb száraz hidegfront mérsékli 5-6 fokkal a levegőt. Részletes időjárás jelentés a hírek végén, aztán indítom Britney Spears dalát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jól spóroltak a magyarok, sok munkát adott a mentőknek a hőség, már szüretelnek a borvidékeken. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Jól sikerült a spórolás, a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentését célzó összefogáshoz, ismertette Kapitány István miniszter. A tárcavezető példanélkülinek nevezte az együttműködést. Elmondása szerint 1000 magyarországi nagyvállalat szervezte át termelését, vagy halasztotta el energiaigényes munkafolyamatait, illetve önként mérsékelte fogyasztását. Úgy vélte, a tudatos energiahasználatot a mindennapokban is érdemes megőrizni. Nagy terhet rótt a mentőkre a hőség. Júliusban több mint 116 ezer beteget láttak el, nagyjából 3200 közlekedési balesetnél segítkeztek, és 5 millió kilométert tettek meg az utakon. Csaknem 150 hőgutával és hőkimerüléssel, valamint 1600 allergiás reakcióval összefüggő esethez riasztották őket. A lakosság véleményét kérik, bárki állást foglalhat a Budapest-Belgrád vasútvonal tervezett menetrendjéről és a kapcsolódó buszhálózatról. A tervek szerint az elővárosi vonatok fél óránként, az interrégiók pedig két óránként közlekednének. A térség településeit új buszjáratok kötnék össze a vasúttal. A személyszállítás akkor indulhat el, ha sikeresen lezárul a biztonsági rendszer tesztelése. Az észrevételeket a Közlekedéstudományi Intézet honlapján várják. Elkezdődött a szüret a hazai borvidékeken. A rendkívüli hőség és a tartós aszály miatt azonban a megszokottnál lényegesen gyorsabb tempóban kell dolgozniuk a gazdáknak, tájékoztatta rádiónkat Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
2: Sok mindent még úgy nem tudunk elmondani a mennyiségről és e minőségről. Az biztos, hogy az aszály megviseli az ültetvényeket, kevesebb szőlő, kevesebb lékinyerés, úgyhogy nem a legrózsásabb gazdasági helyzetben lesz az ágazat. Az, hogy milyen minőségű lesz a bor, azt még nem tudjuk. A pH-k egyelőre ezeknél a fajtáknál jó, össze fog megint tollódni a szület, egymásra érnek a fajták, ami hihetetlen megterhelés épi oldalról, energia oldalról és emberi oldalról is, akármilyen kis termés is van.
1: Ma is nagyon meleg lesz, napos időnk van. Legfeljebb kevés felhő lehet az égen, csapadék nem érkezik. 35 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Holnap is folytatódik a kánikula, csak északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton eredhet el az eső. Napközben egyre több felé megélénkül a légmozgás. Szerdán egy hidegfront érkezik, aminek a hatására átmenetileg mérséklődik a hőség. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között valószínű.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt a fem a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 10-én hétfőn. Lőrinc napja van. Sok boldogságot kívánok a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. 117 éve a mai napon megszületett Leo Fender, hangszertervező, a Fender cég alapítója. Mi lett volna, gondoljunk csak bele, mondjuk Jimi Hendrix-el vagy Mark Knopflerrel, ha nincs Leo Fender. 40 éve ezen a napon először rendeztek világbajnoki Forma 1-es futamot a Hungaroringen. 1959. augusztus 10 megszületett Rosanna Arquette, amerikai színésznő, olyan filmek sztárja, mint a Kétségbeesve keresem Susant, a Nagy kékség, a Bérgyilkos a szomszédom, vagy a Ponyvaregény. Ma 66 éves Antonio Banderas spanyol színész, többek között a Bérgyilkosok, a Zorro állarca vagy a Desperado sztárja. 1961-ben a mai napon született John Ferris, ausztrál dobos, az In Excess alapító tagja. 62 éve a mai napon született Nene Cherry, svéd énekesnő dalszerző. Legnagyobb slágere a Buffalo Stance és a Jusson Dorral közösen előadott Seven Seconds. A sort a 97-es születésű amerikai reality sztár és modell Kylie Jenner zárja. Sok boldogságot még egyszer az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És egy gyors közlekedési info Tibitől, azt írja: M0 Gyálnál M5 felé brutál dugó baleset miatt a másik oldalon meg bámészkodnak. Köszönjük szépen, 0620 55 55 155 ide jött. Rögtön 8 óra, érkeznek a friss hírek, a következő fél órában pedig itt lesz majd Michael Bublé. És Zséda is. Szeretem a Tartunk egy rövid szünetet, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
2: Augusztus 13-án csütörtökön a Pizzami 13. születésnapja alkalmából minden 13. játékos nyer. Gyere el üzleteinkbe és játsz! Feltételek a pizzami.hu.
0: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
3: Kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a tiszta spórolás kuponfüzetet, és vásárold meg kedvenc tisztító és mosószereidet augusztus 10-e és 16-a között akár 40% kedvezménnyel. Ha a blokkot feltöltöd, extra nyereményben is részesülhetsz. További részletek a kuponnapok.rossmann.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: Játék a kastélyban. Molnár Ferenc klasszikusa új formában, ezúttal zenés vígjátékként, október 3-ától a Thália Színház nagy színpadán.
0: A Best FM-en minden pillanat.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Margit-szigeti zenélő szökőkút Budapest egyik legkedveltebb ingyenes látványossága, amely a városkép ikonikus része lett, hasonlóan a Halászbástyához vagy a Hősök teréhez. Európa egyik legnagyobb ilyen jellegű építményében, a 35 méter átmérőjű medencében a vízsugarak a zeneritmusára táncolnak, akár 10 méter magasra is fellőve. A program délelőtt 11 órától egészen este 10 óráig tart, óránkénti váltásban. A repertoár rendkívül változatos, a gyerekdaloktól és a filmzenéktől kezdve a klasszikusokon át egészen a modern pop-rock slágerekig terjed. Hallhatunk többek között Queent, Rolling Stones-t vagy a Jégvarázs zenéjét is. Az igazi varázslat sötétedés után kezdődik, amikor a színes fényfestés és a látványos kivilágítás teszi felejthetetlenné az élményt. Ideális helyszín egy könnyed esti sétához vagy családi kikapcsolódáshoz a sziget déli részén, a Margit híd közelében.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Új Intercity és hírszerelvények érkeznek. Őrizetben a ferencvárosi díler. Kezdődik az úszó EB. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Már megjelent az erről szóló kormányhatározat, közölte Vitézy Dávid miniszter. A 10 éves program révén csak nem 3600 milliárd forintból újulna meg a hazai kötött pályás közlekedés. Korszerűsítenék egyebek mellett a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mize-Kecskemét vonalat, a Miskolci és Szegedi fővonalat, valamint a HÉV hálózatot. A beruházás keretében HÉV és Intercity járműveket szereznek be és megszépítik az állomásokat. Őrizetbe vették az általános iskola mellett tiltott szert árusító dílert. A ferencvárosi rendőrök egy 31 éves férfit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítanak, 4 vásárlója ellen pedig drogbirtoklása miatt indult eljárás. Az egyenruhások lakossági bejelentések alapján visszatérően ellenőriztek több 9. kerületi ingatlant és azok környékét. Az üzért az Ernő utca közelében kapták el, állítólag kristályt értékesített. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
3: 4 témában készítettük el ezeket a segíranyagokat, amiből kiemelnék 2. Az egyik anyagunkat kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak. A másik anyagunk pedig annyiban hiánypótló, hogy olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést, ugyanis ezek a helyzetek nagyon-nagyon megterhelőek lehetnek.
2: Magyar sztárok sora úrik medencébe a ma kezdődő párizsi úszó Európa bajnokságon. A legnagyobb esélyesek között van Kós Hubert, aki 6 egyéni számban nevezett, és 100 valamint 200 méter háton is esélyes a legfényesebb éremre. Rajthoz áll Milák Kristóf is, akitől 100 és 200 méter pillangón várható kiemelkedő eredmény, majd Németh Nándor 100 gyorsan utasíthatja maga mögé a kontinens legjobbjait. Napos időnk van. Legfeljebb kevés felhő lehet az égen, csapadék nem érkezik. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. 35 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Holnap is folytatódik a kánikula, csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton eredhet el az eső. Napközben egyre több felé megélénkül a légmozgás. Kora reggel már 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet. Délutánra 32 és 39 fok közé melegszik a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen
1: slágerei. Ezeket föl, kinek a kedvenc napja a hétfő? Nem látok egyet, csak ott egyet, igen, Eros Ramazzotti, Il mio giorno preferito, azaz a kedvenc napom, címmel ő indítja ezt az órát, 6 perccel múlt 8, jó reggelt, jó hetet kívánok augusztus 10-én, tehát hétfőn, sok boldogságot a lőrinceknek és a szülinaposoknak, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók autópályáinkról. Felborult egy kamion az M1-esen Hegyeshalom felé Mosonmagyaróvárnál, a 155-ös kilométernél mindkét oldalon a leállósávon halad a forgalom, a határ felé már több mint 5 kilométeres a dugó. És sokkal nagyobb az M0-áson az M5-ös felé Gyálnál, szintén baleset az oka, a másik oldalon pedig a bámészkodók miatt lassul le a pálya és akadozik a forgalom. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. Úgy tűnik a sztároknak bejön a hét. Fő az óra elején Eros Ramazzotti énekelte a Kedvenc napom című slágerét, most pedig jön az It's a Beautiful Day-jel Michael Bublé a Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: hogy hidegfront és lehűlés. Hát ehhez képest forró idővel indul a hét, majd szerdára száraz hidegfront mérsékli a nagy meleget 5-6 fokkal, addig viszont ma és holnap még 34-35 fok is lehet. Valahol tehát újabb adag meleget konzerváltak, és most ez a konzerv kinyílt. Kent Heat címmel a Jamiroquai dala is itt lesz a friss hírek után. Mindjárt 8:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: 106 milliárd érkezik a gazdáknak, korábban zárnak egyes posták, ünnepelt az állatkert, a mikrofonnál Gál Ildikó. Minden korábbinál hamarabb kifizetik az agrártámogatások egy részét. Az utalások már pénteken elindulnak, 106 milliárd forintról van szó. Bóna Szabolcs miniszter szerint a gazdák a nekik járó összeg akár háromnegyedét is megkaphatják előre. Elsőként csak nem 2800 tejtermelőhöz érkezhet, összesen 14 milliárd forint. Augusztus végén az alaptámogatások kifizetése is megkezdődhet. A minisztérium az elsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábban érkező utalást. Holnapig tartja fenn az extrém hőség miatt bevezetett intézkedéseit a Magyar Posta. Ma és holnap a nem klimatizált hivatalok továbbra is bezárnak délben. Az érintett posták listáját megtalálják a társaság honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázisra.

0: is postájukra. Jubilál a fővárosi állat és növénykert. 160 éves lett a Városligeti Park, amely a világon a 30. ilyen intézményként alakult meg, és alapvető feladata az volt, hogy minél többféle állatot mutasson be. A hétvégi ünnepségen elhangzott, az állatkert nagyban meghatározta az állatvédelmi szakma történelmét is, például bekapcsolódott a magyar kutyafajták és az európai bölény megmentésébe, a huculló népszerűsítésébe, míg napjainkban itt született meg a világon először mesterséges megtermékenyítésből származó orszarvú is. Egy fonyódligeti bisztró, friss pisztránk konzervje lett az év strandétele. A Balatoni Kör által 14. alkalommal szervezett megmérettetésen szigorú szakmai követelményeket állítottak a versenyzők elé. A fogásokat egészséges, regionális alapanyagokból kellett elkészíteni. A zsűri a kreativitást és a gyors tálalhatóságot is bírálta, ismertette rádiónkban Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke.
1: Az idén rekordodöntető nevező ételek és a nevező helyek száma, nagyon sok új újdonság, illetve új szereplő is belépett, és ezeket is értékeltük, és kaptak külön díjakat. A népvándorlás indul meg az előhirdetés után, és nagyon sokan meg akarják kóstolni az adott ételt.
0: Ma is nagyon meleg lesz, napos időnk van. Legfeljebb kevés felhő lehet az égen, csapadék nem érkezik. 35 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Holnap is folytatódik a kánikula, csak északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton eredhet el az eső. Napközben egyre több felé megélénkül a légmozgás. Szerdán egy hidegfront érkezik, aminek a hatására átmenetileg mérséklődik a hőség. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között valószínű.
2: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Jazz FM, a legjobb zenék. Forrósággal indul a hét ma, és holnap még 35 fok körüli maximumra. Sok napsütésre készülhetünk, esni nem fog. Szerdán jön egy száraz hidegfront, ami mérsékli majd 5-6 fokkal a kánikulát. Vannak ezek a száraz hidegfrontok, mint amilyen az előző is volt. Volt, ahol persze esett az eső, de nálunk például a főváros nyugati agglomerációjában nem. És a szerdai is ilyen lesz, száraz hidegfront, szóval kánikulává szelidült a forróság, így indul az új hét. És persze a legjobb zenékkel a 90-es és 2000-es évekből. Simply Red, In There A Lot Of Love, a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Most már két baleset is nehezíti a haladást az M0-áson az M1-es felé. Egy korábbi Gyálnál, az újabb pedig Sziget-Szent Miklósnál. Jó utat, rögtön 9 óra, jönnek a friss hírek, aztán All Summer Long címmel többek között Kid Rock slágeret. És hozom a jazz meg azt is.
2: Mit tehet a sejt, aki mit se sejt? Mit tehet a sejt, aki mit se sejt?
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jól spóroltak energiával a magyarok, nehéz hónapjuk volt a mentőknek, már szüretelik a szőlőt, üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Jól sikerült a spórolás, a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentését célzó összefogáshoz, ismertette Kapitány István miniszter. A tárca vezető példanélkülinek nevezte az együttműködést. Elmondása szerint 1000 magyarországi nagyvállalat szervezte át termelését, vagy halasztotta el energiaigényes munkafolyamatait, illetve önként mérsékelte fogyasztását. Úgy vélte, a tudatos energiahasználatot a mindennapokban is érdemes megőrizni. Nagy terhet rótt a mentőkre a hőség. Júliusban több mint 116 ezer beteget láttak el, nagyjából 3200 közlekedési balesetnél segítkeztek, és 5 millió kilométert tettek meg az utakon. Csaknem 150 hőgutával és hőkimerüléssel, valamint 1600 allergiás reakcióval összefüggő esethez riasztották őket. A lakosság véleményét kérik, bárki állást foglalhat a Budapest-Belgrád vasútvonal tervezett menetrendjéről és a kapcsolódó buszhálózatról. A tervek szerint az elővárosi vonatok fél óránként, az interrégiók pedig két óránként közlekednének. A térség településeit új buszjáratok kötnék össze a vasúttal. A személyszállítás akkor indulhat el, ha sikeresen lezárul a biztonsági rendszer tesztelése. Az észrevételeket a Közlekedéstudományi Intézet honlapján várják. Elkezdődött a szüret a hazai borvidékeken, a rendkívüli hőség és a tartós aszály miatt, azonban a megszokottnál lényegesen gyorsabb tempóban kell dolgozniuk a gazdáknak, tájékoztatta rádiónkat Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
2: Sok mindent még úgy nem tudunk elmondani a mennyiségről és e minőségről. Az biztos, hogy az aszály megviseli az ültetvényeket, kevesebb szőlő, kevesebb lékinyerés, úgyhogy nem a legrózsásabb gazdasági helyzetben lesz az ágazat. Az, hogy milyen minőségű lesz a bor, azt még nem tudjuk. A pH-k egyelőre ezeknél a fajtáknál jó, össze fog megint tollódni a szület, egymásra érnek a fajták, ami hihetetlen megterhelés épi oldalról, energia oldalról és emberi oldalról is, akármilyen kis termés is van.
1: Napos időnk van. Legfeljebb kevés felhő lehet az égen, csapadék nem érkezik. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. 35 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Holnap is folytatódik a kánikula, csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton eredhet el az eső. Napközben egyre több felé megélénkül a légmozgás. Kora reggel már 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet. Délutánra 32 és 39 fok közé melegszik a levegő.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ahogy a hírek előtt is mondtam, összesen több mint 10 kilométeres a dugó az M0-áson, az M1-es felé, balesetek miatt Gyánál és Sziget-Szent Miklósnál, és ugyanekkor a szakaszon kell torlódásra készülnie annak, aki a határ felé tart az M1-esen. Felborult egy kamion Mosonmagyaróvárnál. Jó utat, ha a dugó baleset van, várom az infót. 0620 55 55 155, 6 perccel múlt 9, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Ezt a FM, ha a legjobb zenék dolgoznak az M7-esen a Balaton felé Baracskánál. 4-5 kilométeres ott a torlódás. Egy kicsivel nagyobb az M0-áson az M1-es felé a Dunaharasztinál nemrég történt baleset miatt. És továbbra is 10 kilométeren haraszol a pálya az M1-esen Hegyeshalom felé. Egy korábban Mosonmagyaróvárnál felborult kamion miatt. Jó utat, a közlekedési infóga 0620 55 55 155-re jönnek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Úristen, micsoda hang! Best FM a legjobb zenék. Whitney Houston énekelt, aki bekerült azon világsztárok sorába, akik saját Barbie babát kaptak. Az énekesnő ezzel olyan legendákhoz csatlakozott a Barbie Signature sorozatban, mint David Bowie, Diana Ross vagy Tina Turner. Ez pedig már Bob Marley dala, Jammin' MC Light.

Best FM, a legjobb zenék. Forrósággal indul a hét, 34-35 fokok ma is, holnap is szerdán száraz hidegfront enyhíti 5-6 fokkal a kánikulát. Jön a Honey Beast a Besten, jó reggelt! És

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Véget ért egy újabb óra, és véget ér lassan a hétfő reggel. Délelőtt is szólnak viszont a legjobb zenék, például az Alice DJ-től. Vagy a Hooligans-től. Jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Nagyszabású vasútfejlesztés indul. Őrizetben a Ferencvárosi díler. Kezdődik a Párizsi úszó EB. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Már megjelent az erről szóló kormányhatározat, közölte Vitézi Dávid miniszter. A 10 éves program révén csak nem 3600 milliárd forintból újulna meg a hazai kötött pályás közlekedés. Korszerűsítenék egyebek mellett a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizse-Kecskemét vonalat, a Miskolci és Szegedi fővonalat, valamint a HÉV hálózatot. A beruházás keretében HÉV és Intercity járműveket szereznek be, és megszépítik az állomásokat. Őrizetbe vették az általános iskola mellett tiltott szert árusító dílert. A ferencvárosi rendőrök egy 31 éves férfit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítanak, négy vásárlója ellen pedig drogbirtoklása miatt indult eljárás. Az egyenruhások lakossági bejelentések alapján visszatérően ellenőriztek több 9. kerületi ingatlant és azok környékét. Az üzért az Ernő utca közelében kapták el, állítólag kristályt értékesített. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
2: Négy témában készítettük el ezeket a seginanyagokat, amiből kiemelnék kettőt. Az egyik anyagunkat kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak. A másik anyagunk pedig annyiban hiánypótló, hogy olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést, ugyanis ezek a helyzetek nagyon-nagyon megterhelőek lehetnek.
1: Magyar sztárok sora úrik medencébe a ma kezdődő Párizsi úszó Európa bajnokságon. A legnagyobb esélyesek között van Kós Hubert, aki 6 egyéni számban nevezett, és 100 valamint 200 méter háton is esélyes a legfényesebb éremre. Rajthoz áll Milák Kristóf is, akitől 100 és 200 méter pillangón várható kiemelkedő eredmény, majd Németh Nándor 100 gyorsan utasíthatja maga mögé a kontinens legjobbjait. Napos időnk van. Legfeljebb kevés felhő lehet az égen, csapadék nem érkezik. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. 35 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Holnap is folytatódik a kánikula, csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton eredhet el az eső. Napközben egyre több felé megélénkül a légmozgás. Kora reggel már 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet. Délutánra 32 és 39 fok közé melegszik a levegő.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
4: Az első Stephanie Germanottától, művész nevén Lady Gagától, aki csoda gyereknek számított, 4 évesen már zongorázott. Egyébként mielőtt saját karrierét elindította volna, olyan előadóknak írt dalokat, mint a Pussycat Dolls, Britney Spears, a New Kids on the Block vagy Jennifer Lopez. 5 perc elmúlt 10, hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

These sounds fall into my mind. Ezek a hangok jutnak eszembe, de Stefan a legjobb zenék. Legalábbis a 90-es és 2000-es évekből. Kenny Dope és a Bucketheads közöse indult el The Bob, These sounds fall into my mind címmel. Ha pedig hétfő, akkor az ezredforduló legnagyobb classic house trackjei forognak a Nightshipben 6-tól a házigazdától, Whiteboytól, itt a Besten, 7-től pedig a lemezjátszók mögött, Lauer Christian.

0: Best FM, a legjobb zenék sajnos balesetekkel indult több helyen a hét. Az M1-esen még a reggeli órákban Mosonmagyaróvárnál a Hegyeshalomfelé vezető oldalon felborult egy kamion, csak a leálló sáv járható, továbbra is 7-8 kilométeres a torlódás. Az M5-ösön Szeged felé az elválasztó sáv növényzetét vágják, a 24-es és a 30-as kilométer között a belső sávot lassan mozgó munkagép foglalja el, 2-3 kilométeres az araszoló kocsisor, és lassabb az M7-es is a Balaton felé Martóvásár és a Velencei tó között, ahol a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 90-es és 2000-es évek, amikor... Kinek milyen emlékei maradtak meg a 90-es és 2000-es évekből, legyenek bármilyenek is, a korszak zenéi biztosan felszínre hozzák majd a következő órában is, akár csak Akon dala, a Locked Up. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 11 óra, a friss hírek után szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Visszakapcsolnak még egy paksi turbinát. Két medvetámadás is volt hétvégén Szlovákiában. Egész héten meleg, napos idő várható majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Még egy turbina termelhet estétől Pakson. Az atomerőmű második blokkjának hármas turbinája is elindulhat, ezt a miniszterelnök közölte a Facebookon. Magyar Péter azt írta, a Duna vízszintje reggel 19 cm-rel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Így elkezdődött a paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Az alacsony vízállás miatt az erőműben most csak egyetlen turbina üzemel. Újra összeül az országgyűlés. Múlt héten az extrém hőség és az energiatakarékosság miatt nem tartották meg a rendkívüli ülést, most azonban ismét összegyűlnek a képviselők. Ma délután egykor látnak munkához. Két új fideszes honatja is esküdt tehet, majd bizottsági jelentések és módosító javaslatok vitái következnek. A parlament a tervek szerint holnap szavaz az új köztársasági elnökről. Egy nap alatt két súlyos medvetámadás is történt Szlovákiában. A Turóczentmártoni járásban szombat este egy kerékpárosra rontott rá egy vadállat egy erdei magánúton. A férfi a belépni tilos tábla ellenére hajtott be oda. A sérültnek sikerült elmenekülnie. Megműtötték, állapota stabil. Másnap este a Nagy Turányi autópálya kijáratnál találtak egy sérült férfit. Őt súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. Egy nőstény medve tépte meg, az állatot és két bocsát később kilőtték. Érkezik a nyár leglátványosabb meteorraja. Az augusztusi csillaghullás a Perszeidák meteorrajnak köszönhető. Az idei csúcs 12-én, azaz szerda éjjel lesz, mondta rádiónknak Király Amanda, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A Perszeidák meteorraj különösen látványos lesz, hiszen újholdra esik, és a holdnak a fénye az nem fogja elvakítani a szemünket, ezért sokkal többet meg tudunk pillantani sötétségbolt alatt. Aki esetleg vidéken él, vagy vidéken nyaral, felpillantva az égre, természetesen olyan helyen, ahonnan jól látszik az égbolt, számos, akár óránként 70-90 hullócsillagot is megszámolhat.
1: Felhő eleinte csak mutatóban lesz az égen, aztán az északnyugati északi tájakon a felhőzet már egyre jobban szűrheti a napsütést. Némi csapadék legfeljebb az északnyugati határ szélen fordulhat elő. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A levegő 32-37 fokig melegszik. Holnap a felhők mellett nagyrészt napos időre készülhetünk, kevés helyen jöhet csak zápor, zivatar. A hajnali 16-22 fok után 32-38 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Megasztáros, X-faktoros stílusban. Aki biztosan itt lesz velünk ebben az órában, az nem más, mint Kylie Minogue! De rajta kívül énekel Rúzsa Magdi, jön a Sweetbox és az Everything's Gonna Be Alright. Hozom segít, de csak Krisztina Aguilera után. Én No Other Man, 4 perc múlt 11, hello, Maxim Leventa vagyok.
0: Best FM!

Best FM, a legjobb zenék. Mark Morrisonnal megyünk tovább, aki hazájában, Angliában vezette annó 96-ban ezzel a dallal a slágerlistát, míg a Billboardon a második helyig jutott. Egyébként ő az első és egyetlen európai előadója a legendás amerikai hip-hop kiadónak, a Death Row Recordsnak, Dr. Dre és Snoop Dogg kiadójának.

0: úton csak a leállósáv járható, 10-12 kilométeres a torlódás. Érdemes az egyes főúton kerülni, azt hiszem egyértelmű. Lébénynél még lehajthat, aki szeretne. Erős a forgalom az M7-esen, a Balaton irányába Érd és Székesfehérvár között szakaszosan torlódnak az autók. Ráadásul Martonvásár és a Velencei tó között a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki. A 35-ös és a 45-ös kilométer között az aktuális munkaterületnél a leállósávot zárják le, de alkalmanként egy rövid időre a külső sáv forgalmát is megállíthatják. Jó utat, hívható SMS Viber 0620-55-55-155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Már is átveszi a stafétát Majoros Rita. Jönnek a legfrissebb hírek augusztus 10 hétfő. Ma és holnap még kánikula 35 fok körüli maximumokkal, sok napsütéssel, csapadék nélkül. Szerdán jön egy száraz hideg front és kb. 5-6 fokkal hűti majd a levegőt. Részletes időjárás jelentés a hírek végén. Aztán Rita, Alexandra Burke és Florida közösét indítja majd a Bad Boys-t. Jó étvágyat az ebédhez. Találkozzunk holnap is. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
5: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 125 g-os Camembert sajt 25% kedvezménnyel csak 309 forint. Mindig Aldi.
6: Kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a tiszta spórolás kuponfüzetet, és vásárold meg kedvenc tisztító és mosószereidet augusztus 10-e és 16-a között akár 40% kedvezménnyel. Ha a blokkot feltöltöd, extra nyereményben is részesülhetsz. További részletek a kuponnapok.rossmann.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetők.

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Mókaliget néven ingyenes mókus, illetve madárpark vár mindenkit Budapesten a 4. kerületben. Az Ugró Gyula sor 1-3 alatt mindenki ingyenesen nézheti meg az aranyos mókusokat, és találkozhat különleges madarakkal is. Több tucat madárfajnak is otthont ad a 4. kerületi idilli hely. Az elkerített kisligetben több mókus és madáretető, sőt fürdető, sünnilak és még rovarhotel is található. A Mókaligetben készítettek a látogatók számára egy információs táblát az itt szemügyre vehető fajokról, amelyek QR-kóddal vannak ellátva. Ezeket beolvasva okostelefonunkkal a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapjáról kaphatunk részletes információt a madarakról. A Mókaliget nem hatalmas ugyan, de sok-sok móka és szeretet lakozik benne. A természet szerelmeseinek és a szürke, hétköznapi rohanásból kitörni vágyóknak tökéletes kikapcsolódást nyújt, akár gyerekekkel együtt is.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Újra indítják a Paksi atomerőmű egyik turbináját. Gond van a játszóterek harmadával. Esőre nincs sok esély. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Még egy turbina termelhet estétől Pakson. Az atomerőmű második blokkjának 3-as turbinája is elindul. Ezt a miniszterelnök közölte a Facebookon. Magyar Péter azt írta, a Duna vízszintje reggel 19 centivel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Így elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Az alacsony vízállás miatt az erőműben egyelőre csak egyetlen turbina üzemel. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek harmada. A fogyasztóvédők közterületi játszótereket, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban kialakított játszótereken is. Az első fél évben mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak meg. A terek 37%-ánál, illetve az eszközök 35%-ánál találtak hibát. Emiatt mostanáig mintegy 14 millió forint bírságot szabtak ki. Rekordkorán végeztek a gazdák az aratással. A korábbiakhoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett, mondta rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
3: Július 10-e körülre végeztünk az aratási munkákkal. Tavasz szárasság asszály miatt hamarabb is kezdődtek a munkák. Gyakorlatilag őszi búzából egy 4.100.000 tonna eredmény van az országban. Ez 1 millió tonnával kevesebb, mint a tavalyi évben, és őszi általában is. Azt lehet mondani, hogy 3-400 tonnával kevesebb termet, mint ami kellett volna, vagy amit az előző években megszoktunk.
2: Erdőtűztombol Andalúziában 8000 hektáron pusztítanak a lángok, emiatt 6 településről 500 embert evakuáltak. A tűzoltók 2 aktív tűzfronttal küzdenek. Tegnap mintegy 500 szakember vett részt a munkában. A levegőből 26 járművel oltották a tüzet. Spanyolországban idén már 40 jelentős erdőtüzet regisztráltak. Ezek mintegy 200 000 hektárnyi területet érintettek. A szinte zavartalanul napos idő után, főleg az északnyugati északi tájakon már megjelenhetnek felhők, de zápor, zivatar inkább csak a határvidéken fordulhat elő. A levegő 32-37 fokig melegszik. Késő este 20-29 fokra számíthatunk. Holnap a felhők mellett nagyrészt napos időre készülhetünk, kevés helyen jöhet csak zápor, zivatar. A hajnali 16-22 fok után napközben 32-38 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Csodás napot, kellemes délután, szuper hétfőt kívánok mindenkinek, és könnyű akadályokat a hétre. Majoros Rita vagyok, Levinek jó pihenést kívánok, átveszem a stafétát, és a következő 6 órában velem tölthetik az idejüket. Hát remélem, hogy ez jó hír, az még talán jó, hogy a Coldplay is érkezik hamarosan, Alexandra Burke pedig már nyitja is az órát, jön a Bad Boys Floridával.

Budapest FM a legjobb zenék. Hogy alakult a hétvége? Remélem, hogy jól érezték magukat, és ki tudták magukat pihenni, ki tudtak egy kicsit kapcsolódni. Én tegnap egy barátnős szülinapon voltam, egy ilyen kis hajókiránduláson, fergeteges volt, pont így a félig naplementében. Hát nagyon-nagyon jól szórakoztunk, úgyhogy ez egy kicsit így már megalapozta a hétfőmet is. Remélem, hogy önöknél is jó hangulatban telt az elmúlt két nap, és hogy itt vannak velem egész délután, és hallgatjuk együtt a legjobb zenéket. Ha valakinek egy picit kevésbé volt jó a hétvége, akkor azért maradjon, ha valaki pedig tovább vinné a hétvégi lendületet, akkor azért mindenki megtalálja ma is a kedvencét. Én pedig igyekszem a legjobb zenéket hozni jó hangulatban, és akár munka mellé, útközben, vagy éppen csak úgy lazulásképp hallgatni. Mondjuk Rosella dalát, jön az Everybody's Free, itt lesz majd Mario Winans is, hozok napkérdését, jövök közlekedési információkkal, de előtte még Jennifer Lopez dalával, If You Had My Love, itt a Best FM-en, legyen szép a napjuk.

0: Bestefem a legjobb zenék. Az utakon járnak, ma is számítok önökre, látnak valamit, tapasztalnak valamit az utakon. Köszönöm, ha megírják, hogy felhívnak. A számunk nem változott, 0620-55-55-155-ös. Erős a forgalom az M7-esen, ezt írja Laci. Letenye felé méghozzá Érd és Székesfehérvár között torlódnak az autók. Ráadásul Martonvásár és a Velencei tó között veszélyes fákat vágnak ki. 35-ös, 45-ös kilométerek között a munkaterületnél a leállósáv ilyenkor zárva van, úgyhogy alkalmanként egy rövid időre a külső sáv forgalmát is megállítják, ezzel kell számolni. 0620 55 55 155, még egyszer a számunk, én itt számolok az önök üzeneteivel is. Ha bárki lát valamit az utakon, megköszönöm, ha gondol ránk. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Woo!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Imádom énekelni ezt a dalt, ez volt Blaze és Diaz, és a Minden másképp lesz. Közben pedig elérkeztünk egy órához, jönnek mindjárt a legfrissebb hírek, pár percünk van még, utána pedig Nejo érkezik, és a Sexy Love. És jön majd a 4-es Street is, és az Üzenet a távolból.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
3: Autódarú, Kósvéber!
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
5: Játék a kastélyban. Molnár Ferenc klasszikusa új formában, ezúttal zenés vígjátékként, október 3-ától a Thália Színház nagy színpadán.
6: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 125 g-os camembert sajt 25% kedvezménnyel csak 309 forint. Mindig Aldi.
0: Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
7: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-ig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már hétköznap esténként is szabad lesz itt a pálya. A lenyűgöző Dunai panoráma mellé színes közösségi programok, ingyenes koncertek és családi kikapcsolódás is jár, a felfrissülésről pedig 4 hangulatos teraszos vendéglátóhely gondoskodik. Az autósoknak ugyanakkor változik a megszokott útvonal, északi irányban haladva a Havas utcánál kell elhagyniuk a rakpartot, míg délfelé az Irányi utcai lehajtónál térhetnek majd vissza az útra. A rakparton kihelyezett utcabútorok, például piknikező asztalok, sütögetésre alkalmas eszközök, napozóágyak és kerékpártartók továbbra is szabadon használhatók.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
7: A mozikedvelői számára Budapest számos olyan helyszínt kínál, amelyeket hollywoodi produkciók is előszeretettel választanak forgatási helyszínül. Az egyik ilyen a Gosdú udvar, amely jelenleg a Király utcai éjszakai élet egyik központja, de már korábban is megjelent nemzetközi filmprodukciókban. Az 1988-ban bemutatott Arnold Schwarzenegger és Jim Belushi főszereplésével készült Vörös zsaru című akciófilmben például Moszkvát jelenítette meg. Tony Scott 2001-es rendezésében a Robert Redford és Brad Pitt nevével filmjelzett Kémjátszma című alkotásban is látható volt. Ebben a filmben, ahol Budapest Berlint alakította, a város ismertető jegyei, mint például a Dunakorzó, jobbára csak rövid vágóképeken bukkannak fel. A figyelmes szemlélők viszont így is észrevehetik, hogy a Gosdú udvar ebben a produkcióban a 90-es évek elejé berlini bérházak hangulatát idéző helyszínként szolgált az alkotók számára.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
8: Estétől még egy turbina termelhet Pakson. Adjunk inni a madaraknak. Az előrejelzések szerint a száraz meleg idő kitart. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Még egy turbina termelhet estétől Pakson. Elindul majd az atomerőmű második blokkjának 3-as turbinája is. Ezt a miniszterelnök közölte a Facebookon. Magyar Péter azt írta, a Duna vízszintje reggel 19 centivel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Így elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Az alacsony vízállás miatt az erőműben jelenleg csak egyetlen turbina üzemel. Újra összeül az országgyűlés. Múlt héten az extrém hőség és az energiatakarékosság miatt nem tartották meg a rendkívüli ülést. Most azonban ismét összegyűlnek a képviselők. Ezekben a percekben látnak munkához. Ma két új fideszes honatja is esküdtehet, majd bizottsági jelentések és módosító javaslatok vitái következnek. A parlament a tervek szerint holnap szavaz az új köztársasági elnökről. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz idő miatt kevesebb helyen találnak vizet, így itatú kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
9: Itt elsősorban a lakókörnyezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is, tehát madarak szeretik így is hűteni magukat. Egy nagy virág alátét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami viszonylag sekélyebb vizet biztosít. Ha mélyebb edét rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágat, köveket.
8: Történelmi mélypont közelében van több folyó vízállás a Horvátországban. Rendkívül alacsony például a Duna és a Dráva szintje. Utóbbinál az alacsony vízállás miatt nagy homokpadok kerültek felszínre. Ezek elzárják a hajózó utat, így a hajók nem tudnak bejutni eszékre. Az Orjava vízállása mindössze 3 centi, a folyó a következő napokban akár teljesen ki is száradhat. A szakemberek szerint ugyanis egyelőre nem várható jelentős csapadék utánpótlás. Felhő eleinte csak mutatóban lesz az égen, aztán az északnyugati északi tájakon a felhőzet már egyre jobban szűrheti a napsütést. Némi csapadék legfeljebb az északnyugati határszélen fordulhat elő. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A levegő 32-37 fokig melegszik. Holnap a felhők mellett nagyrészt napos időre készülhetünk, kevés helyen jöhet csak zápor, zivatar. A hajnali 16-22 fok után 32-38 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Délután 1 óra múlt, lassan 5 perccel megy tovább a hétfő, én pedig csodás napot kívánok mindenkinek. Majoros Réte vagyok ebben az órában is. A legjobb zenéket kiválogattam össze, és kerestem ki a 90-es, 2000-es évekből, mint a Simply Red és a Sunrise például, vagy Ne Jó és a Sexy Love. Utóbbival már indul is az óra. Szép napot!
0: Best FM!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

Veszte fel a legjobb zenét, meg is hoztam a nap témáját. A közvetlen szomszédommal találkoztam a minap, és pont azt mondta, hogy nagyjából egy éve vagyunk szomszédok, hogy fú, hát bocs, hogyha a múltkor egy kicsit hangos volt, mert hogy áthívott pár haverját, és hogy ha esetleg egy kicsit hangosak voltak, akkor elnézést kér. De egyébként bevallom őszintén, egyáltalán nem hallottam az előző estéből semmit, lehet, hogy azért, mert füleset zenét hallgattam, vagy szimplán észre sem vettem, de én tényleg nem vagyok az a szomszéd, aki az ilyesmikért szól. Nyilván, ha hajnali 4-kor is még ordítanának, akkor azért igen, de erről egyáltalán nem volt szó. És pont emiatt jutott eszembe az, hogy vajon milyen egy tökéletes szomszéd. Bár talán tökéletes szomszéd nincs, de milyen egy igazán jó szomszéd szól, hogyha valami van, vagy pont, hogy nem szól. Tudunk neki mondjuk kulcsot adni, hogy virágokat locsoljon? Ilyen egyáltalán létezik még manapság? Szóval mitől jó egy jó szomszéd? Ma délután erre vagyok kíváncsi, és jöhetnek a tapasztalatok, vélemények. 0620 55 55 155. Ha valaki jó szomszédnak tartja magát, én azt gondolom, azt is nyugodtan megírhatja. Én azt gondolom, hogy jó szomszéd vagyok. Talán pont attól, mert közreműködő vagyok, szívesen segítek, ha arról van szó, nem is tudom akár felcipelni csomagokat az idősebbeknek, vagy nem vagyok túl hangos lakó sem, vagy legalábbis remélem, bár az alattam lakó szerintem néha azért a magas sarkúban járkálást nem annyira csípi, de talán ez a legnagyobb probléma. Szóval 0620 55 55 155 jöhetnek az üzenetek, és mellé pedig Sheryl Crow és az All I Wanna Do. Itt a Best FM-en. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok az úton lévőknek, hozom a legfrissebb útinfókat. Azt kaptam az M5-ösről, hogy Szeged felé Őrkén térségében javítják a burkolatot az 53-as kilométernél, így csak egy sáv járható, és már több kilométeres a torlódás. A hajnali órákban felborult egy kamion az M1-esen, Hegyeshalom felé Moson-Magyaróvár térségében. 155-ös kilométernél a határ felé továbbra is csak a leálló sáv járható, úgyhogy így közel 10 kilométeres a torlódás ott. Az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a külső sávon halad a forgalom, így ezen az oldalon úgy olyan 2 kilométeres araszolásra kell számítani. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valakinek van még útinfója, nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Jó, tehát mindenkinek is balesetmentes közlekedés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fogtam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt, sem vagy már.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt kívánok mindenkinek, pár perc múlva délután 2 óra lesz már, úgyhogy tényleg nagyon pereg ez a hétfő. Menjünk is neki a következő órának. Whitney Houstonnal jön az I'm Every Woman. Ez a Bombon is, és a hétvégi királylány.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: A szokottnál kevesebb gabona termett tájfuntomból Kínában. Nálunk egyelőre nem sok csapadék várható, marad a meleg idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Rekordhamar végeztek a gazdák az aratással. A korábbiakhoz képest viszont 2 millió tonnával kevesebb gabona termett, mondta a rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Június 7-e körülre végeztünk az aratási munkákkal. Tavasz szárazság asszály miatt hamarabb is kezdődtek az munkák. Gyakorlatilag őszi búzából egy 4 millió 100 ezer tonna eredmény van az országban. Ez 1 millió tonnával kevesebb, mint a tavalyi évben, és őszi árpából is azt lehet mondani, hogy 3-4 ezer tonnával kevesebb termet, mint ami kellett volna, vagy mint az előző években megszoktunk.
1: Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek harmada. A fogyasztóvédők közterületi játszótereket, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban kialakított játszótereken is. Az első fél évben mintegy 3000 eszközt vizsgáltak meg. A helyszínek 37%-ánál, illetve az eszközök 35%-ánál találtak hibát. Emiatt mostanáig mintegy 14 millió forint bírságot szabtak ki. Harci gépeket kellett bevetni Donald Trump golf központja fölött. Az amerikai elnök itt töltötte a hétvégét, így a New Jersey államban lévő létesítménynél ideiglenes repülési korlátozásokat vezettek be. Két repülő mégis odatévedt tegnap. Ezeket az amerikai légierő vadászgépei kísérték ki a lezárt légtérből. Azt nem közölték, hogy milyen járművekről van szó. Fennakadásokat okoz a Delfin tájfun Kína több térségében. A heves esőzések és viharok eddig az ország keleti és középső részét érintették. Sanghajban például a víz utcákat öntött el, a város két repülőterén pedig csaknem 1000 járatot töröltek. A tájfun maradványai most észak felé tartanak. Pekingbe, Tianjinbe vagy Hopeibe is jelentős esőzéseket vihetnek. A hatóságok árvízveszélyre, földcsuszamlásokra figyelmeztettek. A szinte zavartalanul napos idő után, főleg az északnyugati északi tájakon már megjelenhetnek felhők, de zápor, zivatar inkább csak a határvidéken fordulhat elő. A levegő 32-37 fokig melegszik. Késő este 20-29 fokra számíthatunk. Holnap a felhők mellett nagyrészt napos időre készülhetünk, kevés helyen jöhet csak zápor, zivatar. A hajnali 16-22 fok után napközben 32-38 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Mitől lesz valaki jó szomszéd? Ma délután ez a nap kérdése. Jöhetnek akár a saját tapasztalatok is a 0620-55-55-155-re. Na meg a legjobb zenék. Úgyhogy Whitney Houston érkezik mindjárt, és az I'm Every Woman, de jön Eminem is Dido-val, most pedig Danny Minogue és az I Begin to Wonder. 2 óra múlt 5 perccel.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyom.
1: Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy milyen a jó szomszéd, vagy mitől lesz valaki jó szomszéd? Már csak úgy záporoznak az üzenetek. Kati azt írja, a jó szomszéd szerintem az, aki figyel a másikra, de nem akar beleavatkozni az életébe. Ha kell, segít, ha pedig nem kell, akkor békén hagy. Szerintem ez egy tökéletes leírás. Írt Peti is, nálam az a jó szomszéd, akinek lehet kölcsön kér, akitől lehet kölcsön kérni egy kis cukrot, és nem úgy adja oda, mint hogyha a fél kamráját kértem volna el. Nagyon jó. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, de Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, sőt kikerült egy poszt is a kérdéssel, úgyhogy várom a válaszokat. Cserébe hozok egy kis Red Hot Chili Peppers-t. Under the Bridge, itt a Best FM-en.

0: Vesztefem, a legjobb zenék, vigyázzon mindenki magára az utakon. A hajnali órákban felborult egy kamion az M1-esen Hegyeshalom felé Moson-Magyaróvár térségében. A 155-ös kilométernél továbbra is csak a leállósáv járható. 20 kilométeres már a torlódás. Aki teheti, a 129-es jelű Sopron, Csorna, Szombathely és a 160-as jelű Moson-Magyaróvár csomópontok között kerüljön az 1-es főúton, mert az autópályán maradva a határ felé lényegesen, sőt, nagyon hosszú lesz a menetidő. Az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a külső sávon halad a forgalom, itt úgy nagyjából 3 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ide várom továbbra is az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Estétől újabb turbina termelhet Pakson, holnap államfőt választ a parlament, rekord alacsony szinten lehet több folyóvízállása. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. A paksi atomerőmű még egy, egész pontosan a hármas turbinája termelhet estétől. Ezt a miniszterelnök jelezte közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, a Duna vízszintje 19 cm-rel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Így elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Az alacsony vízállás miatt a helyszínen jelenleg csak egy turbina üzemel. Érvényesen jelölték államfőnek Baka Andrást, ezt állapította meg az Országgyűlés Házbizottsága. A szabályok szerint ezután a parlamentnek kell voksolnia a köztársasági elnök személyéről. Ez holnap délután megtörténik. Várhatóan 15 órakor már eredményt is tudnak hirdetni. Baka András több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi, bírói tapasztalattal rendelkezik. 1990 és 98 között az államigazgatási főiskola főigazgatója volt. 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírájaként szolgált, majd 2009-ben az Országgyűlés a legfelsőbb bíróság elnökévé választotta. Rekord alacsony szinten lehet hamarosan több folyóvízállás a Horvátországban, például a Dunái és a Drávái. Utóbbinál az alacsony vízállás miatt nagy homokpadok kerültek a felszínre, ezek elzárják a hajózó utat, így a hajók nem tudnak bejutni Eszékre. Az Orljava vízállása mindössze 3 cm, és a folyó a következő napokban akár teljesen ki is száradhat. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz idő miatt kevesebb helyen találnak vizet, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Itt elsősorban a lakó környezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is. Tehát madarak szeretik így is hűteni magukat. Egy nagy virág alátét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami viszonylag sekélyebb vizet biztosít.
1: Napos időnk van. Legfeljebb kevés felhő lehet az égen, csapadék nem érkezik. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. 35 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Holnap is folytatódik a kánikula, csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton eredhet el az eső. Napközben egyre több felé megélénkül a légmozgás. Kora reggel már 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet. Délutánra 32 és 39 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délutánt, kellemes napot kívánok mindenkinek, szép hétfőt, már amennyire azért egy hétfő lehet az, de talán így nyáron azért egészen kellemesek tudnak lenni ezek a napot. Én Majoros Rita vagyok, ebben az órában is a legjobb zenéket hozom, úgyhogy gyerünk tovább az Irie Maffiával, de itt lesz a Basement Jacks, most pedig a Dark Souls.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Augusztus 10-e van, a lőrincek a névnaposok, úgyhogy Isten éltesse őket. És ugye a hagyomány szerint, vagy a néphit szerint Szent Lőrinc napja után már nem a legjobb a dinnye, bár állítólag szeptemberben is van egy Lőrinc névnap, és sokan azt mondják, hogy ez inkább, vagy szeptember 5-e azt hiszem, hogy ez inkább arra a napra vonatkozik, de ha erre valaki tudja ezt a néphitet, akkor mindenképpen ossza meg velem. Na de nézzük az eseményeket is, amik a mai naphoz kötődnek. 1793-ban nyílt meg Párizsban a Louvre Múzeum. 1833-ban alapították Chicago városát. 1628-ban süllyedt el Stockholm közelében a Váza svéd királyi hadihajó, és van egy múzeum, a Váza Múzeum, ahová ez ki van állítva szinte teljes egészében. Már volt szerencsém ott járni, ha esetleg Stockholmban járnak, semmiképpen ne hagyják ki. Fantasztikus élmény volt. 1978-ban született Kolodko Mihály, ukrán-magyar szobrászművész, aki mini szobrairól ismert, és hát egyébként Budapest szerte is lehet vele találkozni ezekkel a szobrokkal. Érdemes akár egy ilyen kis körtúrát tenni a városban és meglesni ezeket a miniszobrokat. 40 éve először rendeztek világbajnoki forma egyes futamot a Hungaroringen. 11 éve hunyt el Zeiser Endre, orvosgenetikus, az Orvostudományok Akadémiai doktora. Ma van a lustasság egyik nemzetközi napja, a kényeztesd el a kutyádat nemzetközi nap, és a frissítsük az életrajzunkat világnap is. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk, ha valaki hozzászólna a kalendáriumhoz, csak nyugodtan tegye meg. És a születésnaposokat, évfordulósokat is szeretettel köszöntöm így augusztus 10-én egy jó kis Nickelback dallal. Photograph itt a Best FM.

0: út, Rákóczi út, vagyis a Blaha Lujza tér kereszteződésében baleset történt, ezt írta nekem Anna Mari. Nagyon szépen köszönöm a budapesti információt, de jött még az M1-esről is, hogy ugyebár a hajnali órákban borult fel egy kamion az M1-esen Hegyeshalom felé Moson-Magyaróvár térségében. A 155-ös kilométernél továbbra is csak a leállósáv járható, 20 kilométeres torlódás vár az arra haladókra, úgyhogy aki teheti, válasz a másik útvonalat, vagy a 129-es jelű Sopron-Csorna-Szombathely és a 160-as jelű Moson-Magyaróvár csomópontok között kerüljön az 1-es főúton, mert ugye, ha valaki az autópályán marad, akkor elég hosszú lesz a menetidő. Az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a külső sávon halad a forgalom, itt olyan 3 kilométeres a torlódás. Szintén az M1-esen Győr elkerülő szakaszán a 115-ös kilométernél ég a rézsű. A füst miatt lényegesen csökkent a belátható út hossza, úgyhogy mindenki legyen óvatos. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom az útinfókat. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

99.5 Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy mitől lesz valaki jó szomszéd, és milyen egy jó szomszéd. Nézzünk még néhány üzenetet. Úgy tűnik, hogy megihlette a hallgatókat ez a kérdés. Azt írja Anikó, a jó szomszéd nem kíváncsi mindenre. Ha látja, hogy hazajöttél egy nagy csomaggal, nem kérdezi meg, hogy na mit vettél, hanem egyszerűen csak mosolyog, köszön és megy a dolgára. Feri szerint az a jó szomszéd, aki akkor is köszön, amikor összevesztetek, mert a civilizációt kezdődik, hogy nem kell egymást szeretni ahhoz, hogy tiszteljük a másikat. Jó hang. Írt Dóri is, nekem a jó szomszéd az, aki ha hallja, hogy sír a baba, nem kopog át reklamálni, hanem inkább azt mondja, semmi baj, mi is voltunk ilyenek. Ez azért nem rossz. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom továbbra is a véleményeket, tapasztalatokat, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok. Mellé pedig hozok egy kis Ákost. Jön a Felemel, utána az Afromedóza és a Passzildával táncolunk tovább. Itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Bahaman, Who Let the Dogs Out, a világ egyik legjobb hangulatú dala. Na de megyünk tovább, ezzel lezártam az órát. 4 óra van, jönnek a legfrissebb hírek, aztán Madonnával nyitom a következőt. Jön Justin Timberlake-kel a 4 Minutes. És én az Animal Cannibals dala is, ez itt az.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Lezárult a közbiztonsági razzia. Új kerékpársáv lesz Budán. Megnyugtató zajmérési eredmény a 3. kerületben. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Eredményes volt a fővárosi közbiztonsági akció, így értékelte azt a belügyminisztérium. A 30 napos razziát több önkormányzati vezető jelzésére és lakossági bejelentések alapján indította a tárca a rendőrség bevonásával július közepén. Az elmúlt 3 hétben több mint 150 embert fogtak el, és csaknem 120-at előállítottak. A szakemberek megállapították, hogy a budapesti közbiztonsági probléma háttere összetett, ezért kizárólag rendészeti eszközökkel nem megoldható. Le kell zárni a vízmegtartással és az atomenergiával összefüggő tabukat, ezt a miniszterelnök mondta a napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter ezért azt kérte, hogy az ősszel elinduló alkotmányozási folyamatban határozzák meg a vízhez, az energetikához és a fenntartható környezethez való jogot is. Megnyugtató adatok a Sziget Fesztivál zajszintjéről. A mérések jóval határérték alatti értékeket mutatnak a 3. kerületben. Ezt Kádár Tamás, a fesztivál főszervezője mondta az MT-nek. A rendezvény zajszintjét két óbudai helyszínen, a Búza utcában és a főtéren vizsgálták. Külön kerékpársáv lesz a Szent Gellért rakparton. A Budapest közút beruházásának célja megszüntetni, hogy a gyalogosok és a biciklizők közös járdán osztozzanak. A fejlesztés révén a Rudas gyógyfürdőnél lévő, csaknem 260 méteres szakaszon a bicóval közlekedőket átvezetik a járdáról az útpályára, a parkolósáv helyére. Jön a nyár leglátványosabb meteorraja. Az augusztusi csillaghullást a Perszeidák meteorraj érkezése okozza. Az idei csúcs augusztus 12-én szerdán éjjel lesz, hangsúlyozta rádiónkban Király Amanda, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
3: A Perszeidák meteorraj különösen látványos lesz, hiszen újholdra esik, és a holdnak a fénye az nem fogja elvakítani a szemünket, ezért sokkal többet nem tudunk pillantani sötétségbolt alatt. Aki esetleg vidéken él, vagy vidéken nyaral, felpillantva az égre, természetesen olyan helyen, ahonnan jól látszik az égbolt, számos, akár óránként 70-90 hullócsillagot is megszámolhat.
2: Napos időnk van. Legfeljebb kevés felhő lehet az égen, csapadék nem érkezik. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. 35 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Holnap is folytatódik a kánikula, csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton eredhet el az eső. Napközben egyre több felé megélénkül a légmozgás. Kora reggel már 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet. Délutánra 32 és 39 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 óra után is csak a kedvencek. Egyébként lassan 5 perccel járunk 4 óra után, szóval akinek 4-ig tartott a munkaideje, tessék hazaindulni. Például az Ashwat Shine dalát hallgatva, de itt lesz mindjárt a Criss Cross is, és a Jump, Madonna és Justin Timberlake pedig már indítja is az órát. Jön a 4 Minutes. Szép

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű.
1: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Megjött a napi mozi ajánló. Ma 19 éve mutatták be a mozik a Csillagport. 19 éve. Ezt az igazán különleges ilyen fantasy mesét Claire Danes és Michelle Pfeiffer, na meg Robert De Niro főszereplésével. A történet egy fiúról szól, aki megígéri szerelmének, hogy elhozza neki az égből lehullott csillagot, csak hogy a csillag egy gyönyörű lány. Úgyhogy innentől kezdődik a varázslatos kaland boszorkányokkal, hercegekkel és egy igencsak különleges kalózkapitánnyal. És ha egy igazán könnyed, romantikus, vicces, mesebeli filmet szeretnének nézni, akkor a Csillagport ajánlom. Akár a ma esti moziban, 19 éve pontosan augusztus 10-én volt a bemutatója, úgyhogy jó mozizást kívánok mindenkinek. Na meg jó rádió hallgatást, úgyhogy a Criss-Cross dalával már megyünk is tovább, jöhet az ugrálás, vagyis a Jump a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Baleset történt korábban az M3-as autópályán Vásárosnamény felé Mogyoródnál, viszont a jó hír az, hogy a 19-es kilométernél már minden sáv járható. A torlódás viszont lassan szűnik meg, most is legalább 3-4 kilométeres, úgyhogy ezzel kell számolni. Az M0-es autóút keleti szektorán az M3-as autópálya felé, az M4-es autóút csomópontja után több autó ütközött. A 44-es kilométernél két szűkített sáv járható, a két oldalon félreállt autók miatt 10 kilométeres az arra szóló kocsisor, ezzel kell számolni, tehát az M0-áson. 0620-55-55-155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek útinfója van, akár ezekről a helyekről, akár bárhonnan az országból, megköszönöm, ha megírja vagy felhív. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt Jennifer Lopez és a Get Right, ezek pedig a legfrissebb hírek lesznek, mert mindjárt 5 óra. Utána megyünk tovább Usher és Ludacris dalával, itt lesz a Yeah!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 125 g-os Camembert sajt 25% kedvezménnyel csak 309 forint. Mindig Aldi.
3: És bedobta!
4: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
3: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
4: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
5: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
6: Autódarú, Kossvéber!
7: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
8: Nagy többlettel zárt a büdzsé. Gond van a játszóterekkel, nő a vállalkozások száma, a híreket Gál Ildikótól hallják. Júliusban jelentős, 500 milliárd forintos többlettel zárt a költségvetés, ilyenre évtizedek óta nem volt példa, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatója szerint a hiány az áprilisi 91%-ról 67%-ra esett, nagyjából 1000 milliárd forint a csökkenés mértéke. Több mint 45 ezer utast ellenőriztek a fővárosban. A forgalmas járatokon és a metróállomásokon razziázott a BRFK, valamint a Budapesti Közlekedési Központ közösen. Az utaskoordinátorok több mint 38 ezer jegyet és bérletet olvastak le. Az egyenruhások nagyjából 200 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött személyt, és többeket előállítottak, valamint helyszíni bírságokat szabtak ki jogosulatlan buszsáv használat és taxis szabálytalanságok miatt. Rosszul vizsgáztak a játszóterek, több mint harmaduknál tárt fel jogsértést a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok szabadtéri és közintézményi helyszínekre is kiterjedtek, csaknem 3000 eszközt vettek górcső alá. A bírságok összege elérte a 14 millió forintot. Egyre több az egyéni vállalkozás Magyarországon. Számuk egy év alatt több mint 30 ezerrel, az idei első fél évben 21 ezerrel emelkedett. Az elmúlt 5 év növekedésének jelentős része néhány ágazatban koncentrálódott. Élen a szállítás és raktározás áll, ezt követi az egyéb szolgáltatások, a művészet, a sport és a szabadidő, valamint az oktatás. Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkákkal. A tavalyihoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett, tájékoztatta rádiónkat Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
9: Július 10-e körülre végeztünk az aratási munkákkal. Tavasz szárasság asszály miatt hamarabb is kezdődtek a munkák. Gyakorlatilag őszi búzából egy 4 millió 100 ezer tonna eredmény van az országban. Ez 1 millió tonnával kevesebb, mint a tavalyi évben, és őszi árpábor is azt lehet mondani, hogy 3-400 ezer tonnával kevesebb termet, mint ami kellett volna.
8: Napos időnk van. Legfeljebb kevés felhő lehet az égen, csapadék nem érkezik. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. 35 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Holnap is folytatódik a kánikula, csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton eredhet el az eső. Napközben egyre több felé megélénkül a légmozgás. Kora reggel már 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet. Délutánra 32 és 39 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
11: 5 óra múlt 4 perccel megy tovább a nap, ez a jó kis hétfő délután, én Majoros Rita vagyok, ebben az órában pedig még én hozom önöknek a legjobb zenéket. Usher-től, a Lighthouse Family-től, a Back to Black-től, vagy éppen a Deep Swing-től jön majd az In the Music. Sarah Connor pedig TQ-val nyitja is az órát.

95 Best FM a legjobb zenék. Mitől lesz valaki jó szomszéd? Ma délután ezt a kérdést jártuk körben, nézzünk még néhány üzenetet. Azt írja Bea, nekem volt olyan szomszédom, aki télen minden reggel lesöpörte a havat a járdáról. Nem a sajátját, nem csak a sajátját, hanem az enyémet is. Szerintem ennél jobban nem kell magyarázni, milyen egy jó szomszéd, én pedig nagyon hálás voltam. És amikor én vettem észre előbb, akkor természetesen én is megcsináltam. Azt írja Laci, a jó szomszéd nem kívánja, hogy költözzel. Már ez is nagyon jó alap. Hát ebben van valami. Hanna azt írja, szerintem a jó szomszéd legfontosabb tulajdonsága az empátia. Tudja, hogy a másik embernek is lehet rossz napja, kisbabája, beteg kutyája, vagy éppen felújítása, de akkor is mondjuk úgy, hogy csapatjátékos. Na igen, ez azt hiszem, ezzel én is egyet tudok érteni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még ide hasonló üzenetek, és akár a Facebookon, Instagramon is, mert hogy ott is bizony ott vagyunk. Jöhetnek a követések, a különböző kommentek, na meg a Lighthouse Family dala. Itt a High a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Biatorbágynál több autó ütközött. A 23-as kilométernél a külső sávon megindult a forgalom. A torlódás viszont továbbra is jelentős, 8-10 kilométeres, és visszahat az M0-ás felől érkezőkre is. Sokan akarnak kerülni, ezért több helyen is dugó van, de mégis azt javasolják a hallgatóink, hogy az M0-ás autó csomópontja és Herceghalom között kerüljenek az 1-es főúton, vagy más alternatív útvonalon, ha valaki tud ilyenről. Távolabb szintén a határ felé vezető oldalon Moson-Magyaróvár térségében még a hajnali órákban borult fel egy kamion. A 155-ös kilométernél mindkét oldalon a belső sávot le is zárták. A határ felé 20 kilométeres a torlódás, ami kialakult. Aki teheti, a 129-es jelű Csopron, Csorna, Szombathely és a 160-as jelű Moson-Magyaróvár csomópontok között kerüljön az 1-es főúton, mert ugye így lényegesen hosszabb lesz a menetidő, hogyha a pályán maradnak. A főváros felé most olyan 3 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek, kitartás!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Jön a Simply Red és a Something Get Me Started, egy isteni dal, amivel én már elbúcsúzom önöktől, mert hogy 6 óra lesz, pár perc múlva jönnek a legfrissebb hírek, aztán Vibe-ba indítja a Night Shift-et. Ma hétfő van, úgyhogy este 7 óra után majd Lauer is csatlakozik hozzá. Jó bulit kívánok mindenkinek, holnap délben pedig találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, köszönöm a mai figyelmet. Majoros Rita vagyok, viszal!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: a Best FM-en.
1: Törvénybe kerülhet a vízhez, energetikához és fenntartható környezethez való jog. Többlettel zárt a költségvetés júliusban, ezrek tüntettek Ceutában. Villányi Eszter vagyok. Le kell zárni a víz megtartással és az atomenergiával összefüggő tabukat, ezt a miniszterelnök mondta napi rendelőtti felszólalásában az országgyűlésben. Magyar Péter azt kérte, hogy az ősszel elinduló alkotmányozási folyamatban határozzák meg a vízhez, az energetikához és a fenntartható környezethez való jogot is. Jelentős többlettel zárt a költségvetés júliusban. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatója szerint 500 milliárd forinttal maradt több az államkasszában. A tárca jelentésében az áll, a hiány az áprilisi 91%-ról 67%-ra esett, nagyjából 1000 milliárd forint a csökkenés mértéke. A játszóterek harmada megbukott az ellenőrzésen. A fogyasztóvédők közterületi játszótereken, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarain vizsgálódtak, de jártak szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban is. Az első fél évben mintegy 3000 eszközt ellenőriztek. A helyszínek 37%-ánál, illetve az eszközök 35%-ánál találtak hibát. Emiatt mostanáig mintegy 14 millió forint bírságot szabtak ki. Kábítószer birtoklás miatt nyomoz a rendőrség a hajógyári szigeti koncert alatt történt rosszul létek ügyében. Egy fiatal arról posztolt, hogy a szombati buli alatt a húgát tudtán kívül bedrogozhatták. Egy 39 éves nő később videóban számolt be arról, hogy miután megitta az italát, szinte azonnal összecsuklott. A Telex kérdésére a BRFK azt írta, már több tanút is meghallgattak az ügyben, és a cél, hogy teljes körűen tisztázzák a történteket. A sziget azt közölte, minden lehetséges módon segíteni fogják a nyomozóhatóság munkáját. Több ezren tüntettek Ceutában. A demonstrálók a migrációs válság azonnali megszüntetését követelték a spanyol kormánytól és az európai intézményektől. Az eseményt egyébként az észak-afrikai spanyol város keresztény, muszlim, zsidó és hindu vallási közösségei közösen hirdették meg egy lakossági civil szervezettel a július 30-ai tömeges hatásértés miatt. Marad a napos száraz idő, északnyugaton lehet több felhő az esti órákban, arrafelé elvétve kisebb zápor is kialakulhat. A szél néhol megélénkül, késő estére 20-29, éjszakára 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és az északkeleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. 32-38 fok között alakulnak a keddi csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

0: FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Aki már feliratkozott a Mixcloud profilomra, ő kapta az értesítést a múlt héten. Aki pedig nem tette meg, tegye meg, hogy majd a jövőben elsőként értesülhessen arról, hogyha új mixek kerülnek fel a többi mellé, közé, alá helyett. Mert hogy ez történt a múlt héten is, 5 újabb mix elérhető, mixcloud.com/DJ Whiteboy. Ezt a profilomat keressétek korábbi nácsiptes mixekért, természetesen az újonnan feltöltött mixek mellett is, meg a régiek mellett is ott vannak a tracklisták.

0: FM-en.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönjük az üzeneteket, amiket kapunk a 0625555155-re, illetve a saját felületünkre, a Best FM Night Shift-re, Instán és Facebookon keresztül, de néha azért őszintén megmondom, egy picit úgy érzem magam, mint az ilyen nagy hipermarketekben, hogy ott már júliusban az iskola kezdésre voltak kirakva a cuccok. Tehát még van azért a nyárból egy 3 hét, de én értem az izgatottságot, meg a kíváncsiságot, hogy mi lesz majd ősztől, hogy a Nácsi bulikkal mi lesz, dolgozunk rajta, de azért most még én azt mondom, hogy élvezzük a nyarat, jó, amíg még van belőle, és aztán majd, hogyha szeptembertől megint lehet majd velünk havi rendszerességgel találkozni valahol, akkor azt úgy is mondani fogjuk itt is, meg kerülnek fel majd az infók az előbb említett profiljainkra, a Best FM Nácsi Facebook, illetve Instagram profilunkra, jó, de nagyon-nagyon szépen köszönjük az érdeklődést, dolgozunk azon, hogy megint tudjunk rendszeresen együtt bulizni a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereire, és addig is, amíg ez megvalósul, addig itt, hétfőtől vasárnapig 6 és 8 óra között mixeljük a legjobbakat az ezredfordulóból.

0: Egy Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És egyetlen mondat erejéig még visszatérve arra, ugye, hogy ne siessük el, élvezzük ki a nyarat. Egyelőre még a Night Shift DJ-k egy része is nyaral. Például Lauer Christian is, aki majd most utána érkezik, szalagról úgymond. Szóval, hogy még élvezzétek ti is a nyarat, még a Night Shift lemezlovasok is azért itt-ottam, ott nyaralgatnak, de természetesen zene nélkül senki nem hagy itt minket, nem lesz csönd a következő 60 percben sem. 7 és 8 óra között Lauer Christian pakolja majd a legnagyobb klasszik house slágereket. Pár perc, és innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám. A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban! Hétfőtől szerdáig a 125 g-os Camembert sajt 25% kedvezménnyel csak 309 forint. Mindig Aldi!
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
3: A sport szerelmesei vagy a sportot csak nézni szeretők most nagyon figyeljenek. A 2026-os év rendkívül gazdagnak ígérkezik a sportesemények szempontjából, amelyből Magyarország is jelentős szerepet vállal. Májusban Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, amely a klubfutball legnagyobb presztízsű mérkőzésének számít, míg szeptemberben a sportág történetében először kerül sor az atlétikai világdöntőre, amelynek szintén hazánk, pontosabban a Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont, és persze ne felejtsük, 40 éves lesz a Forma 1-es magyar nagydíj. Szó szerint minden sportág szerelmese megtalálhatja a kedvenc sportjának nagy hazai eseményét, annak helyszínét és időpontját. Tehát, hogy a sport szerelmesei ne maradjanak le semmiről, érdemes az interneten megkeresni a 2026-os sportnaptárat, ami minden eseményt és azok időpontját is tartalmazza.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
4: A Gellért-hegy Budapest egyik legismertebb természeti és turisztikai látványossága, amely a Duna fölé magasodva kínál lenyűgöző panorámát a városra. A hegy lábánál a Gellért téren található a híres Gellért szálló és a Gellért fürdő, közvetlenül a Szabadsághíd mellett, míg a hegy oldalában a különleges hangulatú Gellért-hegyi barlang is felfedezhető. A csúcsra felérve a Citadella és a Szabadság szobor várja a látogatókat. Utóbbi 1947 óta állít emléket Magyarország második világháborús felszabadításának. A Citadella a 19. század közepén a szabadságharc leverése után épült, és ma is az egyik legjobb kilátópont Budapesten, ahonnan a Duna mindkét partja és a budai vár is jól látható. A hegy könnyen megközelíthető, akár egy kellemes séta keretében a Szabadsághíd felől, így ideális program azoknak, akik egy kis mozgással egybekötve szeretnék felfedezni a város egyik legszebb pontját.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Többlettel zárt a költségvetés júliusban. Program indul az ivóvízveszteség csökkentéséért. Eltűnt egy robbanó test a Dunából. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jelentős többlettel zárt a költségvetés júliusban. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatója szerint 500 milliárd forinttal maradt több az államkasszában. A tárca jelentésében az áll, a hiány az áprilisi 91%-ról 67%-ra esett. Nagyjából 1000 milliárd forint a csökkenés mértéke. 51 milliárd forintból fejlesztik az ivóvízhálózatot. A programot az élőkörnyezetért felelős miniszter jelentette be közösségi oldalán. Gajdos László arról ír, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt. A vízveszteség csökkentése érdekében a következő években önkormányzatok, szolgáltatók és más fenntartók is pályázhatnak a hálózatfejlesztéshez és korszerű megoldások bevezetéséhez szükséges forrásra. Egyre több az egyéni vállalkozás Magyarországon. Számuk egy év alatt több mint 30 ezerrel, az idei első fél évben 21 ezerrel emelkedett. Az elmúlt 5 év növekedésének jelentős része néhány ágazatban koncentrálódott. Élen a szállítás és raktározás áll. Ezt követi az egyéb szolgáltatások, a művészet, sport és szabadidő, valamint az oktatás. Eltűnt egy robbanótest az Apadó Dunából. Egy férfi ma jelentette be a 22. kerületi kapitányságon, hogy a Nagytétényi út közelében az alacsony vízállás miatt előbukkant a mederben egy lövedéknek látszó rozsdás tárgy. A kiérkező rendőrök azonban már csak hűlt helyét találták a szerkezetnek. A fényképek alapján egy második világháborús tüzérségi gránátról lehet szó. A BRFK nyomoz az ügyben és figyelmeztet, a tárgyat nem szabad mozgatni, szétszedni, mert felrobbanhat. Aki tud a szerkezetről, értesítse a rendőrséget a központi segélyhívón. Új békafajt fedeztek fel a kutatók Kosztarikán, kávéültetvényeken él. A legfeljebb 4 centis zöld-barna pöttyös kétéltűre egy hegyi falu közelében figyeltek fel. A békák nem kávébogyókkal táplálkoznak, csak az ültetvényeken keresnek árnyékot, nedvességet és táplálékot. A cseréken lévő apró rovarokat eszik. A kávébékáknak jellegzetes hívó hangja van, ezt főképp éjjel lehet hallani. Marad a napos, száraz idő, északnyugaton lehet több felhő az esti órákban, arrafelé elvétve kisebb zápor is kialakulhat. A szél néhol megélénkül, késő estére 20-29, éjszakára 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és az északkeleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. 32-38 fok között alakulnak a keddi csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este. Changes in my life.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A tigris szúnyogok miatt kell permetezni, rekordkorán aratták le a gabonát, EB ezüstérmes a női gyorsváltó Párizsban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az inváziós fajok miatt sok a szúnyog, ez derül ki a katasztrófa védelem közleményéből. A hazai szúnyogfajok egyetszáma minimálisra csökkent a tavak és folyók alacsony vízállása miatt. Csupán néhány holtákban tenyésznek, Békés és Pest megyében biológiai gyérítéssel lépnek fel ellenük. A nappal is aktív tigris szúnyogok miatt Budapest több kerületében és a balatonparti településeken is permeteznek a héten. 51 milliárd forintból fejlesztik az ivóvízhálózatot. A programot az élőkörnyezetért felelős miniszter jelentette be közösségi oldalán. Gajdos László arról ír, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt. A vízveszteség csökkentése érdekében a következő években önkormányzatok, szolgáltatók és más fenntartók is pályázhatnak a hálózatfejlesztéshez és korszerű megoldások bevezetéséhez szükséges forrásra. Egyre több az egyéni vállalkozás Magyarországon. Számuk egy év alatt több mint 30 ezerrel, az idei első fél évben 21 ezerrel emelkedett. Az elmúlt 5 év növekedésének jelentős része néhány ágazatban koncentrálódott. Élen a szállítás és raktározás áll. Ezt követi az egyéb szolgáltatások, a művészet, sport és szabadidő, valamint az oktatás. Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkákkal. A tavalyihoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett. Tájékoztatta rádiónkat Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Július 7-e körülre végeztünk az aratási munkákkal. Tavasz szárazság asszály miatt hamarabb is kezdődtek a munkák. Gyakorlatilag őszi búzából egy 4.100.000 tonna eredmény van az országban. Ez 1 millió tonnával kevesebb, mint a tavalyi évben, és őszi ártából is azt lehet mondani, hogy 3-400.000 tonnával kevesebb termet, mint ami kellett volna, vagy mint az előző években megszoktunk.
1: Magyar ezüstérem született a párizsi vízes Európa-bajnokságon. A 4x200 méteres női gyorsváltó állhatott fel a dobogó második fokára. Az ezüstérmet Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Kései Ajna és Pádár Nikolett szerezték meg. Marad a napos száraz idő, északnyugaton lehet több felhő az esti órákban, arrafelé elvétve kisebb zápor is kialakulhat. A szél néhol megélénkül, késő estére 20-29, éjszakára 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és az északkeleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. 32-38 fok között alakulnak a keddi csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Tele leszünk szigetes fellépőkkel a következő órában. Kylie Minogue 2024-ben lépett fel a szigeten. Coolio 1998-ban adott koncertet a nagy színpadon. A Safri Duo szombaton volt látható, a Morcsiba pedig majd ma lesz. Pár órán belül. És ők mind-mind érkeznek a következő órában. 8 és 9 között itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

Kiss FM, a legjobb zenék. Nem csak a júliust zárta nálunk Seal, július 30-án az MVM Domban, de saját turnéját is, mert hogy a budapesti volt az európai Seal turné utolsó állomása. Természetesen hozta a kötelezőt mind dal listában, mind pedig minőségben. Egész egyszerűen zseni volt, és persze volt közönségének eltetés is erre a dalra is. Kiss from a Rose, Seal érkezik itt a Best-en.

Best of a legjobb zenék, és hogyha nem lett volna eléggé keményre felpumpálva a Pump It alatt a Black Eyed Peasnak köszönhetően, akkor fújjuk tovább, most Danzel jön valami hasonlóval. Pump It után Pump It Up, itt a Best of a legjobb zenék között.

Kossz FM, a legjobb zenék, a történet is félbe maradt, illetve hát óriási kassza siker volt a mozikban Michael Jackson életrajzi filmje a Michael, úgyhogy mondhatni egyértelmű volt, hogy jön majd a második rész. Na de mikor, ugye ez a nagy kérdés? Hát ez aztán leginkább csak a rendező Antoine Fuquan, illetve az ő beosztásán múlik, de most már lehet hallani olyan pletykákat, hogy 27 végén kezdődik a forgatás, és ha minden jó megy, 28 decemberén.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Új szakokkal bővülhet a felsőoktatás. A tigris szúnyogok miatt kell permetezni, adjunk inni a madaraknak a kánikulában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jelentős többlettel zárt a költségvetés júliusban. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatója szerint 500 milliárd forinttal maradt több az államkasszában. A tárca jelentésében az áll, a hiány az áprilisi 91%-ról 67%-ra esett. Nagyjából 1000 milliárd forint a csökkenés mértéke. Három új szak jöhet létre a felsőoktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről társadalmi egyeztetés kezdődött. A tervek szerint az ökológiai gazdálkodás, a biotechnológiai felsőoktatási szakképzési szak, valamint a reedukációs szakemberképzés kerülhet a felsőoktatási szakjegyzékbe. Ezen kívül a mesterséges intelligencia, informatika mesterképzés bővíteni még a palettát. A három szakból kettőt a MATE, egyet pedig a Debreceni Egyetem kezdeményezett. Az új szakokról szóló rendelettervezetet augusztus 18-áig lehet véleményezni a kormány.hu oldalon. Az inváziós fajok miatt sok a szúnyog, ez derül ki a katasztrófa védelem közleményéből. A hazai szúnyogfajok egyetszáma minimálisra csökkent a tavak és folyók alacsony vízállása miatt. Csupán néhány holtágban tenyésznek, Békés és Pest megyében biológiai gyérítéssel lépnek fel ellenük. A nappal is aktív tigris szúnyogok miatt Budapest több kerületében és a balatonparti településeken is permeteznek a héten. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz időjárás miatt kevesebb a vízlelőhely, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Itt elsősorban a lakó környezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is, tehát madarak szeretik így is hűteni magukat. Egy nagy virág alá tét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami viszonylag sekélyebb vizet biztosít. Ha mélyebb edényt rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágat, köveket.
1: Derült idő lesz, északnyugaton lehet több felhő, arrafelé kisebb zápor is kialakulhat, a szél néhol megélénkül. Késő estére 20-29, északára 16-22 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és az északkeleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél holnap is élénk lesz, néhol meg is erősödik, 32-38 fok között alakulnak a csúcsok, egész héten napos meleg idő lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ahogy a mondás tartja, legyél az első, vagy legyél a legjobb. És hát vannak olyan műfajok, ahol a legjobbat meghatározni elég nehéz, viszont az elsőséget ott sem kell nagyon magyarázni. Nálunk két első is érkezik a következő órában, az első American Idol és az első magyar X-Faktor győztes. Kelly Clarkson és Vastag Csaba is jön. 9 és 10 között itt a Best.
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék, ha már jön a Tong Song, ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék elmondani, hogy a tangák még maradhatnak elő, meg a fürdőruhák is, meg minden ilyen strandcuc. Érdemes holnap is vízpart mellett tölteni a napot. 32 fokos nappali maximum, kánikula, semmi front, semmi csapadék, semmi szélmozgás, kevés felhő.

Best FM a legjobb zenék, megint csak egy dal, ami eredetileg Michael Jackson 2001-es Invincible című albumán szerepelt volna, de neki nem kellett, úgyhogy megkapta Justin Timberlake. Jön a Rock Your Body!

Ezt a legjobb zenék. Az volt az eredeti elképzelés, hogy a két producer, Mark Hill és Pete Devereaux mellett Craig David lesz a zenekar frontembere és énekese. El is kezdték a közös munkát, 4 dalig jutottak, aztán Craig David szóló előadóként egy másik kiadóhoz szerződött, úgyhogy készülő nagylemezüket kénytelenek voltak más-más énekesekkel befejezni. Így került képbe például az All Saints-ből Melanie Blatt, vagy éppen a most alható Romina Johnson. Az Artful Dodger érkezik a Moving Too Fast-tel itt a Best-en, a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Fokozatosan növelik az egyik paksi blokk teljesítményét. Eltűnt egy robbanótest a Dunából. Ezüstérmes lett a magyar női gyorsváltó az úszó EB-n. Villányi Eszter vagyok. Megkezdték a paksi atomerőmű kettes blokkjának fokozatos felterhelését. Erről a létesítmény számolt be honlapján. A Duna vízszintjének lassú emelkedése és növekedése tette ezt lehetővé. A kettes blokk a négyből egyedüliként 50%-os teljesítményen üzemelt 11 napon át a folyó alacsony vízállása miatt. A felterhelés szigorú eljárásrend szerint zajlik. 51 milliárd forintból fejlesztik az ivóvízhálózatot. A programot az élőkörnyezetért felelős miniszter jelentette be közösségi oldalán. Gajdos László arról ír, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt. A vízveszteség csökkentése érdekében a következő években önkormányzatok, szolgáltatók és más fenntartók is pályázhatnak a hálózatfejlesztéshez és korszerű megoldások bevezetéséhez szükséges forrásra. Eltűnt egy robbanótest az Apadó Dunából. Egy férfi ma jelentette be a 22. kerületi kapitányságon, hogy a Nagytétényi út közelében az alacsony vízállás miatt előbukkant a mederben egy lövedéknek látszó rozsdás tárgy. A kiérkező rendőrök azonban már csak hűlt helyét találták a szerkezetnek. A fényképek alapján egy második világháborús tüzérségi gránátról lehet szó. A BRFK nyomoz az ügyben és figyelmeztet, a tárgyat nem szabad mozgatni, szétszedni, mert felrobbanhat. Aki tud a szerkezetről, értesítse a rendőrséget a központi segélyhívón. Több ezren tüntettek Ceutában. A demonstrálók a migrációs válság azonnali megszüntetését követelték a spanyol kormánytól és az európai intézményektől. Az eseményt egyébként az észak-afrikai spanyol város keresztény, muszlim, zsidó és hindu vallási közösségei közösen hirdették meg egy lakossági civil szervezettel a július 30-ai tömeges hatásértés miatt. Magyar ezüstérem született a párizsi vízes Európa-bajnokságon. A 4x200 méteres női gyorsváltó állhatott fel a dobogó második fokára. Az ezüstérmet Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Kései Ajna és Pádár Nikolett szerezték meg. Derült idő lesz, északnyugaton lehet több felhő, arrafelé kisebb zápor is kialakulhat, a szél néhol megélénkül. Késő estére 20-29, éjszakára 16-22 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és az északkeleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél holnap is élénk lesz, néhol meg is erősödik, 32-38 fok között alakulnak a csúcsok, egész héten napos meleg idő lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Hivatalosan ugye 11-éről 12-ére virradó éjszaka érkeznek be a Perseidák meteorraj a légtérbe, ugye ennek köszönhető az augusztusi csillagulás, de szerintem egyébként már ma este is, hogyha valaki felnéz az égre, akkor láthat csillagokat. Nálunk meg hallhat, jön a Stars és a Szent Véred.
2: Ez a Night Shift a Best

FM a legjobb zenék. Az előadók között mostanában egyre nagyobb divat korábbi albumaikat újban megturnéztatni, hogyha az éppen 20., 25. vagy 30. évfordulóját ünnepli. Sajnos a Depeche Mode erre a vonatra nem ugrott fel, pedig akkor jöhetnének a 2001-es Exciter című albumukkal, ami ugye hát idén ünnepli a 25. évfordulóját. Jöjjön arról az egyik legjobb kislemez, a Free Love, itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, amikor George Ezra megírta ezt a dalt, akkor még soha életében nem járt, nem úgy Budapesten, Magyarországon sem. De élt a fejében egy kép arról, hogy milyen lehet ez a város, és így született meg ez a dal. Jön George Ezra, és a Budapest itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. Világ vagy virág, egy betű a különbség, de itt azért zeneileg jóval nagyobb lesz a differencia. Ace of Base, Life is a Flower, aztán Cosmix, Kisvilág.

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék. Should truly be a reason for us to change.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: És még egy óra ebből a mai napból, 11 és 1 fél között is természetesen a 90-es és a 2000-es évek legjobbjai érkeznek itt a Besten. Mauro Picotto, Komodo, Eminem, Lose Yourself, Robbie Williams, Angels, Rihanna, Umbrella, a sor legelején pedig Jennifer Lopez és a Play érkezik.
1: Ez a Night Shift a Besten.

Azon a legjobb zenek ismert történetek nem a megszokott környezetben, illetve korszakban, és általában korban sem passzoló zenei betétekkel. Ez jellemző általában Baz Luhrmann filmjeire, gondoljunk csak a Moulin Rouge-ra, vagy éppen a Nagy Gatsby-re. Vagy éppen a Rómeó és Júliára, mert hogy azt is ő rendezte, és abban pedig ez a dal csendült fel. Jön Kim Mazel és a Young.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Look. If you had one shot, or one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

Best FM a legjobb zenék. Zárom a hétfőt, zárom a mai night shiftet. Holnap kedd lesz, ami azt jelenti, hogy 120 percnyi funkival fogjuk majd indítani a keddestét. DJ Hangya fog hozzám csatlakozni a lemezjátszók mögött 7 és 8 között. Jön a Limp Bizkit, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.